0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Fine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Már épül a fenék küszöb Paks és Duna-Szent Benedek között. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben az egészségügyminiszter. Felülvizsgálják a hungarikumok rendszerét, a pályázati kifizetéseket már leállították. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Folytatódik hétvégén azon munkálatok Nagykálló és Nyíregyháza között, úgy a körforgalom kialakítása, illetve a kerékpárút építésével kapcsolatosan. Lakott Ertemben a 4-es főútvonalon forgalomkorlátozás, ugyanis a Kert utca, illetve az Incédi soron egy közműhálózat korszerűsítését végzik. Forgalomkorlátozás mellett a Schmidt-Mihály utcán szintén forgalomkorlátozás közműberuházással kapcsolatosan, és több erős áramú hálózatbővítés végeznek város szerte. Városon kívül jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni hétvégén, és további forgalomkorlátozás a Hímes utcánál, valamint a Nyíregyháza belvárosában, több mellékutcában, a munkaterületeknél további forgalomkorlátozás, ilyen a Gém utca és a Vasvári Pál utca. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggel!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 6 milliárd forintból épít fenékküszöböt a kormány a Dunán, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását a rendkívül alacsony vízállás idején. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta, a 6 milliárd 165 millió forintos beruházás fedezetét a költségvetési havári alapból csoportosítják át. Paks és a Duna-Szent Benedek között már megkezdődtek a munkálatok, amelyekhez mintegy 145 ezer köbméter követ használnak fel. Két egyenként 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeztek arra az esetre, ha a Duna vízszintje a vártnál gyorsabban csökkenne. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és a közpénzekkel való visszaéléssel szemben Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter. A tárcavezető a mentőautó beszerzések miatt indult nyomozásra reagálva közölte. Minden gyanús ügyet feltárnak függetlenül attól, mi történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. Az országos mentőszolgálatot érintő vizsgálatban a hatóságok mentőautók beszerzésével, javításával és közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumokat foglaltak le. A miniszter szerint a nyomozást mindenben segítik, de abban nem avatkoznak be, az egészségügy átvilágítását pedig folytatják. Cina Ágnest választotta elnök helyettesévé az Alkotmánybíróság teljesülése. Az Alkotmánybíró szeptember 1-től tölti be az új tisztséget. Cina Ágnes 1981-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n, majd több bíróságon dolgozott bíróként és vezetőként is. 1994-ben a Buda környéki bíróság elnöke lett, később pedig a Pest megyei bíróságon, majd a fővárosi ítélőtáblán töltött be vezető pozíciót. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává. Gyermekenként átlagosan mintegy 60 ezer forintos kiadással számolnak a családok az idei iskolakezdéskor egy friss felmérés szerint. Az elsősök esetében azonban a költség elérheti a 100 ezer forintot is. A szülők több mint harmadának komoly anyagi megterhelést jelent a tanévkezdés, miközben minden második válaszadó semmilyen szervezett támogatásra nem számít. A tanszerek és írószerek ára egyébként egy év alatt átlagosan 3,1%-kal emelkedett. Év végéig bizonyos ügyintézéseknél még használhatóak a régi könyvformátumú személyigazolványok, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-ától hivatalosan érvényüket vesztették, néhány esetben átmenetileg továbbra is elfogadják őket. Így például nyugdíjak, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételénél, egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél, valamint utazási kedvezmények érvényesítésénél és anyakönyvi ügyintézés során is használhatók. Felülvizsgálják a Hungarikum program működését, és közben felfüggesztették az idei nyertes pályázatok kifizetését is. Az Agrártárca szerint áttekintik a korábbi döntéseket és a Hungarikum cím odaítélésének szempontjait is, mert a rendszer jelenlegi formáját nem tartják fenntarthatónak. A Hung 2026 pályázat korábban nyertesnek minősített résztvevőit arról értesítették, hogy a támogatások folyósítása további intézkedésig szünetel. A Hungarikumok listáján jelenleg 100 nemzeti érték szerepel. Napokon belül bárki számára elérhetőek lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai intézményi bontásban is. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos közölte. Az új interaktív online felületen lehet majd követni többek között a műtéti sebfertőzések, a katéterhez köthető fertőzések és a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladások alakulását. A cél nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és a problémás tendenciák gyorsabb felismerése. A szakemberek szerint a kórházi fertőzések legalább 20-30%-a, egyes esetekben ennél is nagyobb része megelőzhető megfelelő infekciókontrollal. Rendkívüli intézkedéseket rendelt el a kormány Pakson az alacsony dunai vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az atomerőmű legtöbb turbináját a hőség és az apadó Duna miatt le kellett állítani, jelenleg csak 2 működik. A kormány ezért Paks és Duna-Szent Benedek között fenékküszöb építését rendelt el, mintegy 150 ezer köbméter kő felhasználásával. A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, 100 katona bevonásával. A cél, hogy néhány héten belül megfelelő vészszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtéséhez, és visszaállhasson a teljes kapacitás. Emellett 2 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek a Duna vízszintjének ideglenes emelésére. Több mint 12.750 tonna illegálisan lerakott hulladékot számoltak fel a magyar állami erdőkben 2020 óta. Az illetékes minisztérium adatai szerint 2026 júliusának végéig több mint 4.100 illegális lerakástól tisztították meg az erdészeti társaságokat, csaknem 637 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A tapasztalatok szerint sok helyen újra és újra megjelenik a szemét, ráadásul a nagyobb mennyiséget gyakran gépjárművel szállítják az erdőszélekre. Az erdészetek kamerákkal, sorompókkal, rendszeres ellenőrzéssel és hatósági együttműködéssel próbálják visszaszorítani az illegális hulladék lerakást. Újra tárgyalnák a munkáltatók a 2027-re tervezett minimálbér emelést a vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt. A 3 éves bérmegállapodás eredetileg 14%-os emelést irányoz elő jövőre, a vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége szerint azonban már egy számjegyű növekedés lehet reális. A szakszervezetek ezzel szemben további béremelést sürgetnek, szerintük még 14% sem lenne elegendő. Farkasok támadtak egy juhállományra Kazincbarcika külterületén, mindössze néhány száz méterre a város lakott részétől. A helyi sajtó információi szerint a támadás egy hétvégi házas területen történt, ahol többen életvitelszerűen is élnek. A ragadozók csaknem egy tucat juhat öltek meg, jelentős kárt okozva az állatok gazdájának. Az esetet kamera is rögzítette, rendőrségi eljárás azonban nem indult. A farkas Magyarországon egyébként fokozottan védett állat, ezért elejtése, befogása vagy zavarás csak szigorú természetvédelmi szabályok mellett lehetséges. Több százezer embert érinthet Magyarországon az ADHD, miközben az állami ellátórendszer súlyosan túlterhelt és hosszúak a várólisták. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar a gyermekek 4-8, a felnőttek 3-4%-át érintheti, ami hazánkban összesen akár 320-430 ezer embert jelent. Egyre többen csak felnőttként kapnak diagnózist, köztük sok 40-60 év közötti páciens. A kivizsgálás több pszichiátriai és pszichológiai találkozóból áll, a kezelés pedig gyógyszeres és pszichoterápiás módszereket is kombinálhat. A szakemberek szerint az állami diagnosztikai helyeken jelenleg jelentős kapacitás hiány van, ezért országszerte bővítenék a felnőttkori ADHD ellátást. Közleményben reagált a Magyar Labdarúgó Szövetség a TAO támogatások elszámolása körül felmerült kérdésekre. Az MLS szerint 2010 és 25 között összesen 304 milliárd forint TAO és állami támogatás érkezett a szövetséghez. Ebből 51 milliárd forint felhasználása még folyamatban van. A fennmaradó összeggel pedig elszámoltak. A minisztérium eddig 89 milliárd forintnyi program ellenőrzését zárta le, ezeknél pedig 73 millió forint visszafizetését rendelték el. Jelenleg egyébként 169 milliárd forintnyi elszámolás ellenőrzése van folyamatban. Az MLS szerint ugyanakkor nincs lejárt határidejű kötelezettségük. Szeptember 1-től újraindul a vasúti személyszállítás Tiszaújváros és és Miskolc között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 2023-ban bezárt vonalon naponta 10 személyvonat közlekedik, majd 33-38 perces menetidővel. A járatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak, és kerékpárszárításra is lesz lehetőség. Miskolcon egyébként az új menetrend jó csatlakozást biztosít majd az Intercity járatokhoz, a térség autóbusz közlekedését pedig fokozatosan a vasúti menetrendhez igazítják majd. Újra megjelent az afrikai sertéspest is egy Somogy vármegyei gazdaságban, ahol több mint 1800 sertést kell felszámolni. A Mébih laboratórium augusztus 9-én erősítette meg a fertőzést, miután az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A hatóságok azonnal lezárták a telepet és megkezdték a teljes, mintegy 1850 egyedet érintő állomány felszámolását. A fertőzés újbóli megjelenése miatt 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet is kijelöltek. Naponta mintegy 200 ezer tonna magyar kukorica termés ég el a tartós hőség miatt. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint az augusztusi 40 fok körüli hőhullám drámaian rontja a termés kilátásokat, így országosan már csak körülbelül 2 millió tonna kukoricával számolnak. A szakemberek szerint a forróság gyakorlatilag naponta hatalmas mennyiségű termést tesz tönkre a földeken. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a napraforgó is komoly károkat szenvedett az extrém szárazságban. A szakértők arra figyelmeztetnek, ha a szélsőséges nyarak tartóssá válnak, több térségben radikálisan át kell alakítani a vetésszerkezetet, sőt egyes szántókat akár gyeppé is vissza kell majd alakítani. Jelentősen nőtt a műszaki vizsgán megbukó személyautók száma Magyarországon. Még 2016-ban valamivel több mint 4200 autó vizsgája végződött sikertelenül, 2025-ben már több mint 7300 jármű bukott meg, ami közel 71%-os emelkedést jelent. A szakmai szervezet szerint egyre több olyan autó kerül vizsgállomásra, amely műszaki állapota miatt már közúti közlekedésre sem lenne alkalmas. Különösen a külföldről behozott használt autóknál romlott a helyzet, miközben kevesebb ilyen jármű érkezik az országba, a honosítás során megbukó autók száma az elmúlt 10 évben az 5-szörösére nőtt. Egyre inkább visszaszorulhat a hazai málna a magyar piacokról. A KSH adatai szerint tavaly 26%-kal csökkent a termés, így mindössze 296 tonna málnát takarítottak be hazánkban. Míg az 1980-as években még mintegy 5000 hektáron termesztették, ma már csak 100-150 hektáron foglalkoznak málnával. A visszaesés hátterében a hőhullámok, az asszály, az öntözési nehézségek és a munkaerő hiány áll. Közben az import folyamatosan nő. A hazai málna termelői ára pedig egy év alatt 57%-kal emelkedett. 120 ezer forintra emelnék a jelenleg 28.500 forintos minimál nyugdíjat, a változás azonban egyenlőre csak bejelentés, törvény még nem született róla. A Bankmonitor elemzése szerint a jelenlegi szabályok alapján sok katás vállalkozóra nem vonatkozna automatikusan az új minimum. Ennek oka, hogy a katások ellátási alapja a minimálbérnél alacsonyabb, ezért a nyugdíj összegének kiszámításakor szolgálati idejük egy részét arányosítják. A részletszabályok így döntően befolyásolhatják majd, kik részesülhetnek a tervezett emelésből. Megtévesztő fogyókúrás állítások miatt lépett közbe a Pest vármegyei főügyészség egy étrendkiegészítőt forgalmazó cégnél. A vállalkozás honlapján azt állították, hogy a termékkel 10 nap alatt akár 5-10 kg-os fogyás is elérhető, ráadásul egy belgyógyász ajánlására is hivatkoztak. A jogszabályok azonban tiltják, hogy étrendkiegészítők reklámja konkrét fogyási ütemet vagy mértéket ígérjen, illetve orvosi ajánlást használjon. Az ügyészség felszólítására a cég eltávolította a kifogásolt állításokat, így perindításra végül nem került sor. A bíbor fehér lett idén Magyarország tortája. A Magyar Cukrászipar Testület versenyében 6 sütemény jutott a döntőbe, közülük végül a gyulai kézműves cukrászda alkotását választotta győztesnek a zsűri. A tortát Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A bíbor fehér fő ízvilágát az erdélyi gyümölcsök, a túró és a tejföl adják, vajas piskótár, a tejfölös túrós mósz, valamint erdélyi gyümölcsös zselérétek került, amelyhez ribizli bort is felhasználtak. Magyarország tortáját hagyományosan majd augusztus 20-a környékétől lehet megkóstolni a kijelölt cukrászdákban.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Megszerezte első érvényes gólját az Inter Miami felnőtt csapatában Pintér Dániel. A 19 éves magyar tehetség a mexikói klub León elleni ligák kupája mérkőzés 42. percében volt eredményes, megszerezve a vezetést a floridai együttesnek. Lionel Messi és társai azonban a második félidőben nem tudták megtartani az előnyt, így az Inter Miami 3-2-es vereséget szenvedett és búcsúzott a sorozattól. Sikeresen teljesítette vállalását a debreceni Kis Simon, aki a beteg gyerekek megsegítésére tekerte körbe a Balatont. A Vénkerti Általános Iskola tanulója két nap alatt több mint 209 kilométert teljesített kerékpárral, hogy az eladott kilométerek árával a kezelés alatt álló kis betegeket támogassa. Bár a kitűzött távolság megtételével a meghirdetett kilométerek mind gazdára találtak, a kezdeményezéshez még több mint két hétig lehet csatlakozni. A Forma 1-es nyári szünetben eljegyezte barátnőjét Carmen Montero Mundót, a Mercedes pilótája George Russell. A pár 2020 óta alkott egy párt, a lánykéréshez használt ékszer pedig szakértői becslések szerint akár a 900.000 eurót, azaz a 327 millió forintot is elérheti. A 8-10 karátos sárga gyémánttal díszített gyűrűvel a versenyző a magánéletében boldog időszakot él át, miközben a pályán a jövő heti hollandiai folytatás előtt próbálja utolérni csapattársát.
1: Majd napos, igazi nyári idő várható térségünkben, csak kevés felhő zavarhatja meg a napsütést. Csapadék nem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Oh. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy itt tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék már, itt bezzék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen
1: hát ott felejtik. De Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne. De mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be. Pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
2: Leginkább az, hogy nem gyulladt ki, meg nem lesz semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal, hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék,

0: A többi, és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
0: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
0: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem mi lett velük, elkapták őket?
0: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es Korzán van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként megy, mint a golyó.
0: Az
1: és
0: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
0: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.

0: Yeah.
1: Ez a Sunshine FM, a legklasszabb dolog a napodban.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, eltűnt egy lépuskánk. Nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
2: anyukád
1: hova
2: eltüntette.
1: Ne, lehet, hogy eldugta előlem.
3: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
3: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a lépuskát, hogyha ha nem öltözöl, olyan, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
1: Hát én meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A féllábú halőr.
3: De akkor még csak féllába volt, de most már láb nélküli.
1: De én
4: Béla előtte a nem, másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a sörét, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
3: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
3: Még jó, hogy nem szegényt horgászt kilőtted.
1: De még újra töltöttem, még ne, azért volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem, utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni a szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, de a tó felé, és ott éppen
3: viszont
1: valaki.
3: Az összes orrforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba pecázott.
3: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
3: És ő pontosabban célzott.
1: Meg jött hozzászólás.
3: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen, vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idén gyerekként.
1: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállással, faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Hát írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
3: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen lépuska golyót zettek ki egyébként a lábából, de nem érdekes.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.fm

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, csak ilyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szép. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge mellett egy pacal.
2: Aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor tehát, jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, nekem volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
1: azt, inni. Azt nagyon igen. Szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrákcsáltam volna a füvet az utcán, és közben éreztem
2: volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges. Egészséges. Mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem,
2: igen,
1: nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például előszeretettel, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom, vagy
3: nem
2: a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután alatt, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC-papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen,
2: hát, és
3: csak oda megyünk sportolni, van egy tojtói vécé valahol a környéken, és azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de ez a vagyon.
3: 1300 turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Hát találtál egy cikket mara egyébként a turkálós
1: igen.
3: Turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
1: kincsekre bukkanni. Igen.
2: Hát, mert egy ilyen lorópianat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék egybe.
2: Hogy meglepődnék, az biztos.
1: Onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 is eladhatnád ott.
1: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Köszönöm. Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
2: Véres volt?
3: Nem, hazamentem, és így...
2: Pénz volt benne.
3: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus!
3: És éreztem ott, hogy valami van.
2: És turiból vetted?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a
2: valaki
3: készítőnek
2: abba,
3: a címkéje, vagy valami.
2: Átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból,
3: nem tudom.
2: Átszökött valaki.
3: Szerintem inkább szegény, valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
2: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a freudi
3: 1 millió lír.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Jazz és az SL Lemezkereskedés.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Milliárdos mentőautó beszerzés és javítások ügyében is nyomoznak. Újabb áremelkedési hullámmal indul az idei tanév. Kárenyhítési előleget igényelhetnek a szőlő- és gyümölcstermelők. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig másfél hónappal azután történt, hogy a szervezet új vezetője átfogó átvilágítást rendelt el a mentőszolgálat teljes működésére és gépjárműparkjára vonatkozóan. A hatósági eljárás hátterében az elmúlt évtized nagyértékű, gyakran egyajánlatos járműbeszerzései és a szervizelési szerződések állhatnak. Kárenyhítési előleget igényelhetnek a tavaszi fagy és jégkárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők egy frissen megjelent agrárminiszteri rendelet alapján. A támogatásokra azok a gazdák jogosultak, akiknek a bejelentett területeik legalább felén legalább 50%-os hozamcsökkenést okozott az időjárás. A hektáronkénti 100 000 forintos előleg iránti kérelmeket augusztus 24-e és szeptember 6-a között lehet elektronikus úton benyújtani az agrárkárenyhítési szervhez, a kifizetések pedig legkésőbb október 20-áig megtörténnek. Újabb áremelkedési hullámmal indul az idei tanév, a tanszerek, az írószerek és az iskolai szolgáltatások terén is drágulással kell számolniuk a családoknak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tanszerek átlagosan több mint 3%-kal, míg az oktatási szolgáltatások majdnem 5%-kal kerülnek többe, de a papíráruk és a digitális eszközök ára is jelentősen megugrott. Egy átlagos iskola kezdési csomag gyermekenként 45 és 75 ezer forint közötti összegbe kerülhet, míg az első osztályosok felszerelése a 100 000 forintot is meghaladhatja. Az év végéig még bizonyos ügyekben használhatják régi könyvformátumú személyi igazolványokat az érintettek, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztették, a kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazási kedvezményekhez és az anyakönyvi eljárásokhoz még elfogadják azokat. A szaktárca tájékoztatása szerint még mintegy 57 ezeren nem cserélték le az okmányt, akik időpontfoglalás nélkül bármelyik kormányablakban igényelhetnek új igazolványt. A 70 év felettiek számára az eljárás díjmentes. Víradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken térségünkben sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Amit keresne abba egy kígyó?
1: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni tilos.
1: Hát oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk
2: egy ez a rész. Nincs viszont, amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy le. Csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítőt, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
1: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétely, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
2: hát ki kell mosni,
1: ágyi poloska, vagy
2: megveszel egy ruhát,
1: persze, kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
1: igazad.
2: Milyen különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
1: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
2: hát igen.
1: Amit rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
1: ágyi poloskára,
2: vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
1: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e határsértés. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20 ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanul meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istállóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, zuhanyzás, semmi, nem bírták elviselni.
1: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu
1: és
2: volt.
1: És mit jó osztály?
2: Mint azt tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ végére.
1: Ki az anyád a Demizsonnal?
2: És mondta, hogy egy pillanat megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott

0: nagyszüzetek, és mondom, így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról, de hát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
0: Nem volt még telefon. Nem, ja, hát még ezért valamivel le kellett őket hát kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, azt tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
0: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve az oknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg, eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redő ráhozva.
0: Anélkül.
1: Így van.
0: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül, nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van, úgy van előállítva. Tényleg. Hogy úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire az rányított.
0: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
1: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol?
0: Mm-hmm. Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
0: Na, valószínűleg végképp ilyen néznek.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a Paksi fenékküszöb gyors tervezése és megépítése. Megszólalt az egészségügyi miniszter a mentőszolgálatnál zajló nyomozással kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő Paksi blokkokat. Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a Paksi fenékküszöb rohamléptekben történő tervezése és megépítése. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetője elmondta, a Duna medrébe lefektetett kőrakat akár fél-egy méterrel is megemelheti a vízszintet, biztosítva az atomerőmű hűtését. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb elkészültéig a bevetett bárkák elsüllyesztése gyors, átmeneti segítség, a megemelt vízszint pedig a környező talajvízre és a holtágak élővilágára is kedvező hatással lehet. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozást indított a készenléti rendőrség az országos mentőszolgálatnál hűtlenkezelés gyanúja miatt egy korábbi mentőautó beszerzés kapcsán. A nyomozók már lefoglaltak iratokat és adathordozókat az OMS 2 budapesti telephelyén, miután kiderült, hogy egyetlen vállalati kör szállította a járműveket, amelyek ára 2016 óta több mint háromszorosára nőtt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, és teljes mértékben segítik a hatóságok munkáját. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskunvár megyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell vizsgálniuk az elektronikus adatokat, és kizárólag a bűncselekményekhez köthető információkat tarthatják meg. A világ öt legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán. Néhány egyszerű szabály betartásával könnyen megelőzhetjük a nyári utazások során az ételmérgezést és a gyomorrontást. A Névig figyelmeztet, az 5 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért útravalónak érdemes hűtést nem igénylő, kevésbé romlandó ételeket választani. Külföldi úti céloknál elengedhetetlen a készhigiénia, valamint a helyi csapvíz biztonságának ellenőrzése, miközben a nyers vagy nem megfelelően átsütött ételek fogyasztását kerülni kell.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken térségünkben sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon össze akaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és akkor már a csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
2: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ütt volna tőle.
1: De azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszott.
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
2: Hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ez nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen...
2: Tilalom?
1: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknálnak ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Ah. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész városod vezeti be a szennyvizet, utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni, azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölt a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és itt szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember, hogy vajon mit csinál.
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó, gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor így úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: Mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, hogy de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: de úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne etessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet. Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzel, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek. Jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Figyelj, igazából halásznét akartunk, de hattyús ült le.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: ország és közterep.
1: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
2: Tehát, ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
3: hát, szorok. Azt már elvették.
2: vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta. Olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza. Anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
3: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt Igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban is súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket Igen. szenvedett.
2: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézned, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződésen, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisíbbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van, meg jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
3: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
2: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
1: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. 25 év telezenével, felejthetetlen pillanatokkal és közös emlékekkel. 25 éve vagyunk veletek minden pillanatban.
3: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
2: Ünnepeljük együtt ezt a mérföldkövet Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulián, a Sóstó Gardenben augusztus 20-án.
4: Boldog szülinapot, Sunshine FM!
2: Fellépnek a Sunshine DJ-k, Istenes Márkó, DJ Náksi, Éber Kóma, Dr. Béres és az Álmok Futók. Egy este, ami rólatok, rólunk, az emlékekről és a zenéről szól.
0: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk való! További támogatóink Divus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SN Lemezkereskedés.
2: Várunk augusztus 20-án. Részletek a Facebook eseményben.
3: Örökké emlékezz erre a napra.
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a paksi fenék küszöb gyors tervezése és megépítése. Ismét elkészül a közösségi virágkocsi a debreceni virágkarneválra. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a paksi fenék küszöb rohamléptekben történő tervezése és megépítése. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetvezetője elmondta, a Duna medrébe lefektetett kőrakat akár fél-egy méterrel is megemelheti a vízszintet, biztosítva az atomerőmű hűtését. A szakértő kiemelte, a fenék küszöb elkészültéig a bevetett bárkák elsüllyesztése gyors, átmeneti segítség, a megemelt vízszint pedig a környező talajvízre és a holtágak élővilágára is kedvező hatással lehet. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell vizsgálniuk az elektronikus adatokat, és kizárólag a bűncselekményekhez köthető információkat tarthatják meg. Ismét elkészül a közösségi virágkocsi a debreceni virágkarnevára, amelyhez idén is a lakosság segítségét várják a szervezők. Az akció keretében 150 cserepes virág keresi örökbe fogadóját, a jelentkezők 6 napon át gondozhatják a növényeket, mielőtt augusztus 18-án és 19-én visszaviszik őket a Dósa Nádor térre. A zenés-táncos nyitó eseménnyel egybekötött kezdeményezés célja, hogy a helyiek közösen alkossák meg a szeretet és az összetartozás élő jelképévé válik álló kompozíciót. Augusztus 15-én szombaton 8 és 18 óra között csatornajavítás miatt terelő útvonalon közlekednek a Tégláskert, illetve a nagyállomás irányába tartó 14-es, 14Y-os, 42-es és 43-as autóbuszok Debrecenben. A debreceni vízmű munkálatai alatt a Bartók Béla úti körforgalomból a Mester utca felé nem lehet áthajtani, emellett az érintett járatok a Mester utca felé található klinikai központ Kenézi Campus megállóhelyet sem érintik, helyette a Szotyori utca irányába lévő megállóban állnak majd meg. A világ 5 legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán. Sikeresen teljesítette vállalását a debreceni Kis Simon, aki a beteg gyerekek megsegítésére tekerte körbe a Balatont. A Vénkerti Általános Iskola tanulója 2 nap alatt több mint 209 kilométert teljesített kerékpárral, hogy az eladott kilométerek árával a kezelés alatt álló kis betegeket támogassa. Bár a kitűzött távolság megtételével a meghirdetett kilométerek mind gazdára találtak, a kezdeményezéshez még több mint 2 hétig lehet csatlakozni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep. Pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet. Napközben igazi strandidőre van kilátás, 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, tehát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na hát utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudjam, egy kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a...
2: Ez a
1: de aranyos, ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett. Viszont idehúgyozhat.
2: Szóval tudod, úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből... Olasz Gabi fiam. Csak az első sor 1-es székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtet is úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terhelje meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblávolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, és ezért van az, hogy mindig...
2: Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Uh-huh. Főleg így nyári
2: meleg. Nem feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba végem?
2: Nem csak amiatt, hanem a te vesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a veséje, és most hirtelen elkezd sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha a nyakra főre csak iszol. Meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy, és állandóan iszol. És, tehát ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pár, hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát ugye a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, van, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Vannak egyébként olyanok, hogy mandula megnagyobbodás, orrsövényferdülés. Nekem például ez utóbbiban.
2: Nekem is az. Igen.
1: És ez pár évvel ezelőtt derült ki, teljesen más okból kifolyólag, szóval igazából ezeket lehetne műteni, de én úgy vagyok vele, hogy orvos csak a végső
2: esetben. Láttam már orrsövény műtétet? Én gyerekkoromban láttam, mert a mandulámat, mikor kivették, a mellettem lévő ágyon pont egy ilyen. Na, engem ez úgy elrettentett, amikor ilyen fém kampók álltak ki szegénynek az orrából, meg húzták ki ezeket a tamponokat, meg minden. Most biztos a fülorgégészek röhögnek, hogy azért rutin műtét és semmi. De nekem az olyan félelmetes volt akkor 5-6 évesen, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy egyszer orrsövény ferdülésem legyen, ez számomra a legnagyobb probléma.
1: Nehéznek is bevonzottad.
2: Hát és aztán 30 éves koromban egyszer csak közölte a fülorgégész, mikor elmentem a vizsgát, hogy de szép orrsövény ferdülésed van nekem.
1: Mégiscsak kihúztad magad, köszönöm szépen, doktor.
2: Igen, mégiscsak elkaptam valahogy.
1: De... Nem tudom, hogy alakul ki, fogalmam sincs. Bögdösés, lögdösés, férjem szerint a legjobb megoldás, ha nem hallgatózok, aludni a munkahelyen kell, mert ott senkit nem zavar. Ilyen praktikák.
2: Mondjuk az úgy elég gáz. Tehát itt nálunk is mondjuk Gavi megszólalás helyett egyszer csak ilyen hangos horkolás lenne. Ezt hallgatnák. Végül is a beszédarány megvan. Azt nem mondták, hogy horkolni nem lehet.
1: A gumizene kellemes, mutatom.
2: Az megvan, emlékszel, amikor Podi mesélte, hogy elaludt egy átmulatott éjszaka után.
1: De nem itt, egy másik rádióban.
2: Nem, egy másik rádióban, és akkor így leesett a feje, és közben szólt, nem tudom, egy órán keresztül a gumizene. És berohant a főnök, mert a telefont sem vette fel, hogy biztos rosszul lett adásban, ő meg ott horpasztott a pulton.
1: Nem, hát az embernek valahol ki kell pihennie magát, és nagyon jó lehetőség a munkahely. Vannak ezek a orba helyezhető műanyag spirál, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Igen. Ilyet már láttam. Ha valaki használt már ilyet, akkor árulja már el, hogy megérje megvásárolni például Temuról körülbelül 300 forintért plusz 1200 avá.
2: Most már igen.
1: Igen, tehát,
2: hogy most már nincs ingyen akkor a szállítás sem, mert 5000 ér vagy mennyiért kell venni.
1: Igen, igen, tehát hogy egy ilyen 2000 forintot megére az a 3 forintból előállított műanyag, hogy segít-e, használ-e, én nem tudom elképzelni.
2: Nem biztos, hogy rossz, meg kitágítja egy picit az orjukat. Egyébként voltak ezek a tapaszok, én ezeket próbálkoztam.
1: Az mentolos, vagy ilyen?
2: Nem, kívülről rárakod egy időben, hát a sportolók is használják, és így szétfeszíti az orrlyukadat, és akkor egy kicsit jobban kapsz levegőt. Csak hát ebből is van profi változat, meg gagyi változat, és a gagyi változat az nekem mindig egy pár perc után leesett. Ja. Tehát, hogy nem, hogy szétfeszített, hogy az én orrom ilyen kemény, hát gyúrtam rá.
1: Laci feltette, majd egy perc múlva...
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Jelentős forrás csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárításra. Szabolcs-Szatmár-Bereg is nyertese lesz a most induló útfejlesztési programnak. Van is panasz, meg nincs is a Fidesz lefoglalt szervereivel kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alap terhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell vizsgálniuk az elektronikus adatokat, és kizárólag a bűncselekményekhez köthető információkat tarthatják meg. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta. A kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csak nem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntarthatóság. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős. A világ öt legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az angol font a korábbi emelkedés után visszalépett, így árfolyama jelenleg kicsivel meghaladja a 425 forintot, az euró ára szintén csökkent, megközelíti a 364 forintot, a svájci frank tovább veszített értékéből, a jegyzése 388 forintot közelíti, míg az amerikai dollár árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 315 forintot. Pénteken térségünkben sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Úgy gondoltam, hogy úgy adom elő, mintha velem történt volna meg. Edelény utcáin sétálgattam, egy autókereskedés mellett mentem el, és akkor láttam meg, ez egy Cupra Formentor. Egyébként nekem nagyon tetszik ez az autó, de zárva volt a kereskedés, meg igazából pénzem sincs rá, de még jogosítványom sem. Kicsit ugyan ittam is, éppen ezért bátorságot szereztem, hogy na kinyitom én magamnak ezt az autókereskedést. Egész hamar megtaláltam a kulcsot. Volt már nekem egyébként vezetéssel kapcsolatos élményem, úgyhogy megvolt a tapasztalat, tehát hogy be tudtam indítani. Nyilván rájön az ember, főleg, hogy rá is ér, zárva van, tehát senkit nem tartok fel. Beindult az autó, fú, nagyon jó hangja van, nagyon tudtam egyébként, hogy ez az a fajta, ami több mint 300 lóerős. Igazából pontosan nem tudom, hogy ez most melyik motorral felszerelt, mert rá van írva, csak olvasni sem tudok. Na igen, ám csak azon,
2: jó hangzik.
1: Azon gondolkodtam, hogy de oké, hogy itt ülök az autóban, ami mindig is álmom volt, de hogy jutok ki innen? Mert a kapukulcsot meg nem találtam meg. Aztán addig-meddig gondolkodtam, hogy hát azért ez mégiscsak biztos van, vagy másfél tonna, bár mondjuk fogalmam sincs arról, mert ugye nem sok iskolát végeztem, tehát nem tudom mennyi az a másfél tonna, csak szokták mondani, hogy nehéz autó. Úgyhogy megpróbálom a kapun keresztül az autóval. Sikerült is, szóval ki tudtam törni a kereskedésből. Hát én még életemben nem voltam ilyen boldog. Fütyörésztem, lehúzott ablakkal, kiabáltam, autókáztam, és egyszer csak, nem tudom, hogy kerültem Izsófalvára, sose jártam még itt, és hát éppen ez okozta a vesztemet, mert nem tudtam azt, hogy egy árok van az út szélén, és hát nem bírtam megtartani az autót, ugye még most vezettem ezt a Formentort először, és belepukkantam az árokba. Hát az Istennél nem tudtam onnan kijönni. Nem mondom, mi legyen, hagyjam itt az autó, de hát nem, hát most hullott az ölembe szinte álmaim autója, tehát hogy ezt én így nem hagyom annyiban. Próbálkozom. Na, látom, hogy a messziről jön ott egy autó, kiszállt belőle két srác, hogy oda jön segíteni, na mondom, akkor majd velük együtt valamit, hát ha ki tudják húzni, tolni. Sehogy sem bírtunk kimászni az árokból, úgyhogy a két srác amúgy nagyon rendes volt, István és Bence, emlékszem is rájuk. Nagyon érdeklődőek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és hát elárultam nekik, hogy lopott az autó, de hogy ne mondják már el senkinek. És látszott rajtuk, hogy milyen megbízhatóak, tehát hogy tudnak titkot tartani. Telefonáltak is, hogy hívnak még segítséget, hogy egy autómentővel kihúzzuk innen. De Bence és István átvert engem.
3: Na,
1: mert a körzeti rendőrök. Megbízottat hívták, mert ők is rendőrök. Hát ez volt az én esetem.
3: Ez az igazi lúzer. Ezek az igazi lúzerek. Veled beszéltük a fickót, aki Amerikába vetölt az egyik házba, és bement zuhanyozni?
1: Azt nem.
3: Nem. Szóval történt ott is. Akkor most elmentem, betörtem egy ház.
1: Erről van szó. De ez olyan, mint amikor a cellában ülünk, és ki tud nagyobbat mondani.
3: Elutaztam Amerikába. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy ott van egy üres lakás, bemegyek a lakásba. De hát megizzadtam a betörés kerülés közepén. Gondoltam, hogy
1: ez a stresszírozottság volt.
3: Igen, a legjobb ötlet most bemenni a zuhanyzóba és lezuhanyozni. Elkezdtem zuhanyozni, de közben viszont azért arra volt eszem, hogy bezárjam az ajtót.
1: Még jó, hát nem, hogy valaki rányissam.
3: De hazajött a tulaj, aki elkezdett dörömbölni, hogy azonnal hagyjam el a zuhanyzót, mert hogy én betörtem a házba.
1: Hát csak egy kiáltottam az ajtó.
3: És hogy mit képzel? Na de én meg megijedtem ettől, hogy hát ez az ember, ez meg akar engem ölni, úgyhogy gyorsan hívtam a rendőrséget, a 911-et, Amerikában úgy kell, hogy azonnal vonuljanak ki, mert engem meg akarnak támadni zuhanyzás közben. A tulajdonos közben szintén hívta a rendőrséget, hogy valaki betört a házába, és zuhanyzik éppen az zuhanyzó. És a rendőrség között már hívták a rendőrséget, már úton
1: van. Másik ügyben.
3: Az elkövető már telefonál.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Ez a fehér ing.
1: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
2: Én azt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
1: Igen, igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
1: szerintem egyébként meg jó, tehát egy nőies.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy hölgynek.
1: De múltkor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dér Vivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
1: Hát nem, most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy na, fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát egy szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visel-e bármit.
1: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
1: jó, hát
2: sapkát.
1: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejjel pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
1: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Ritmo.
1: A Sunshine FM munkaidőben is veled van. Akár a munkahelyen, akár a városban bolyongva, a napindító reggeli ébresztés után egy igazán finom 3-1 kávét fogyaszthatsz a Sunshine FM-en. A város és a térség

0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
4: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben. Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat. Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek. Élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt. Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben. Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. 25 év telezenével, felejthetetlen pillanatokkal és közös emlékekkel. 25 éve vagyunk veletek minden pillanatban.
2: Csak egy napban. Ami más, mint a többi.
1: Ünnepeljük együtt ezt a mérföldkövet Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulián, a Sóstó Gardenben augusztus 20-án.
3: Boldog szülinapot, Sunshine FM!
1: Fellépnek a Sunshine DJ-k, Istenes Márkó, DJ Náksi, Éber Kóma, Dr. Béres és az Álmok Futók. Egy este, ami rólatok, rólunk, az emlékekről és a zenéről szól.
0: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra! További támogatóink Divus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
1: Várunk augusztus 20-án. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Néhány hét múlva nyilvánosak lesznek a magyar kórházak fertőzési adatai. Létrehozták a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégek fekete listáját. Megszólalt az egészségügyi miniszter a mentőszolgálatnál zajló nyomozással kapcsolatban. A vége felé közelednek a 33-as főút belterületi részének felújítási munkálatai. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyeg vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Elindította az integritás hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése, emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozást indított a készenléti rendőrség az országos mentőszolgálatnál hűtlenkezelés gyanúja miatt egy korábbi mentőautó beszerzés kapcsán. A nyomozók már lefoglaltak iratokat és adathordozókat az OMS két budapesti telephelyén, miután kiderült, hogy egyetlen vállalati kör szállította a járműveket, amelyek ára 2016 óta több mint háromszorosára nőtt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, és teljes mértékben segítik a hatóságok munkáját. A látszólag tiszta felszíni vizek alacsony toxin koncentrációja is végzetes lehet a növényvilág számára, derült ki a Debreceni Egyetem legújabb kutatásából. A szakemberek kimutatták, hogy a vízvirágzások során megjelenő méreganyagok és az illegális gyomirtószerek sejt és molekuláris szinten károsítják a növények belső védelmi vonalait. A vizsgálatok szerint még a természetes eredetű cianotoxinok után még képesek regenerálódni a sejtek, a mesterséges vegyszerek hosszantartó kitettsége visszafordíthatatlan sejtosztódási hibákat és a növények pusztulását okozza. A vége felé közelednek a 33-as főút belterületi részének felújítási munkálatai Debrecenben. A Füredi út Böszörményi úttól kifelé vezető szakaszán augusztus 24-től már éjszakai műszakban terítik az aszfaltot, így a korszerűsítés ott várhatóan augusztus végére befejeződik. Az Egyetem Sugárút és a Nádor utca közötti szakaszon szintén jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani, ám a szakemberek a tervek szerint szeptember elejére végeznek a feladatokkal. A 2,5 kilométert érintő teljes beruházás az év végére záróhat le.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet, napközben igazi strandidőre van kilátás, 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene!

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
2: Vakkomondor?
1: Behorpadt a karosszéria. De nem hittem el, amit látok.
2: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen. Még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
1: Igen, és pont március 20-a volt, és a szülinapja biztosan.
2: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
1: Nem emlékszem.
2: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
1: Jaj, persze, hányan estek már a lépcsőn.
2: Igen, csak sajnos. Ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy, a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszének, mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
1: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikkel pért
2: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
1: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
2: Hát ezt nem lehet fényezni. Megíteled a lyukat. Ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
1: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
2: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
1: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
2: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
1: a ladába. az is jól néz ki.
2: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy kidártak, rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
1: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
2: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos

0: helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
1: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
0: Hát nem lehetetlen.
1: Fú, azért az meg kemény. Tehát most
0: valaki bele... engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
1: Mennyi 14 éves egy átlagos, ugye? 8-os.
0: Igen, igen.
1: 14
0: igen.
1: Az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő, ja, nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
0: Igen, nekem
1: de ha
0: is...
1: nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképpen meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
0: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
1: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik,
0: pesgőznek. Ma lett 12.
1: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, hogy 4. korától aktív dohányos. De így, saját bevallása szerint.
0: Ettől távol tartanánk mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
1: Viszi a többiek.
0: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, nem. Hogy a 18 éves a 8. osztályos.
1: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
0: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja, meg aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ez be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok
1: közben. Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videók, a 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
0: Akkor a holnapi téma is megvan.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
2: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleslékbe,
2: micsoda? Neked mit mutat?
1: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33.
2: Tehát igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van. Mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élmény az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha a vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
2: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
2: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésből balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papírzsebkendőt.
2: Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelte? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla. Hogy valaki azt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, legyen szíves, köpjek és...
1: vissza.
2: Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagybecsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd ha lediplomáz,
2: azt a tokai asszúval szoktuk, és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. Uh-huh. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta $25-tól $100 terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell
2: találni. A szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető.
2: Uh-huh.
1: Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis pluszpénzt. Egyébként nem rosszabb gondolat, csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az $2500.
2: Számolnál ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiállt, takarított, de a porzsák.
1: Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, tehát igen, igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba becsomagolva.
1: Kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a mákos.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a Nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
4: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek, DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A paksi fenék küszöbbel akár egy méterrel is megemelkedhet a Duna vízszintje. Nagyon drágára sikerült az acsai mini bölcsöde, nyomoznak az ügyben. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két kővel megrakott bárkával és egy mederbe épített fenékküszöbbel emelik meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél a folyó alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a beavatkozás célja a hűtővízellátás biztosítása és az erőmű működő képességének megőrzése. A keresztmű kiépítéséhez szükséges kő a polgárdi bányából érkezik. A szakemberek a tervek szerint 30 napon belül elkészítik a fenékküszöböt, amellyel elkerülhetővé válik a turbin újabb visszaterhelése. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munka törvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy még a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Alternatív ivóvíz kimélő öntözési megoldást vezetett be a Debreceni Vízmű ZRT és a Városháza a közterületi növényzet megóvására. Mivel a tartós asszály miatt elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a városban, a zöld területeket, a dézsás növényeket a vízműtelepen keletkező technológiai vízzel locsolják. Emellett mintegy 1250 fiatal facsemetére helyeztek ki 95 literes öntözőzsákokat, a párolgás csökkentése érdekében pedig múlccsal vették körbe őket. A debreceni tankerületi központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák a nyári szünetben a szeptemberi tanévkezdésre készülve. A Józsai Lóránfi Zsuzsanna általános iskolában például kifestik a belső falfelületeket, kicserélik a tantermi ajtókat és a tornaterem tetőszerkezetét is teljesen felújítják a beázások megszüntetése érdekében. A saját szakembergárdával és külső kivitelezőkkel végzett munkálatok várhatóan augusztus végére fejeződnek be. Ismét elkészül a közösségi virágkocsi a debreceni virágkarnevára, amelyhez idén is a lakosság segítségét várják a szervezők. Az akció keretében 150 cserepes virág keresi örökbe fogadóját, a jelentkezők 6 napon át gondozhatják a növényeket, mielőtt augusztus 18-án és 19-én visszaviszik őket a Dósa Nádor térre. A zenés táncos nyitó eseménnyel egybekötött kezdeményezés célja, hogy a helyiek közösen alkossák meg a szeretet és az összetartozás élő jelképévé váló kompozíciót.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet, napközben igazi strandidőre van kilátás 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Íjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjájjal is nyilván felturbózva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
2: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen
2: de
1: szerintem.
2: Hogy, de ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
2: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
1: Na, tehát, ott hogy, meg pont, hogy magányos is azért.
2: Rendben, de hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnne.
2: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
1: igen,
2: volt?
1: Igen, Mária, de ő neki Mária. Csak a fedő neve, Mária.
2: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők, már most bocs. Tehát, hogy
1: ma
2: nem,
1: akarom, nem leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg, hogy mindenki a világ számára.
1: Te egyedülálló vagy.
2: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az éjjája, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok érted, és stb. Lehet,
2: na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá éjjáj. Nem, tehát, hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy éjjáj vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni
1: de
2: ezeket.
1: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
1: És az még ez hihető.
2: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, rajzolni. Hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni. Láttad rajzolni.
1: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncut, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnökön felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom. Múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
2: Szia! Legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló. De ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
2: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Á, így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá.
2: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban.
2: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak. Okay,
1: jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-vel.
2: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy, azt és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert miért nem jött ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki,
2: mit
1: nem tudom
2: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le?
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. Jó pillanatai.

0: keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós isakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
2: Azért, mert menő.
1: Mert menő, felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
3: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
1: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje. Tehát, hogy...
3: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
1: Igen.
3: És akkor ez egy trendet indított el.
1: Na, hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
3: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt vegyetek fel.
1: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
3: Nem igaz, tetszik. Egy bili.
1: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
3: igen,
1: bármi,
3: kis
1: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
3: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert abszolút. Már most nem csak a motorosok veszik,
1: sőt,
3: hanem most ezért hatványozottan.
1: Sőt, elindult. Szerintem ennyi cross sisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön? Tehát maximum a nagy túra endurókat megveszik, mert az meg most megint divat,

0: többet a nagymotorokból, pont az ilyen túra endurókból adják el, holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy, közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken. Vagy
1: oké, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
0: Mert kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
1: És közben van egy vékony testű srác.
0: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs álvédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
1: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
0: Egy nap alatt. Igen.
2: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitte, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távoleső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő busz megállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem szálljanak le.
1: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk, a busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthattak
2: hogy
1: az utasok.
2: Hogy ebben mi volt a logika?
1: Nem, igen. Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk. Egyébként még taxit is kellett est közepén hívnunk, hogy kiérjünk az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul. Töltünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekben lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 percen mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondtam, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
1: és
2: már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Pont a közelmúltban történt ismerősömnek. Mondta a gyereknek, nem állhatsz fel a rollerre, tiltja, nem vett neki rollert. Mondta, hogy nem állhatsz fel a barátnőd mögé sem, mert nem lehet ketten utazni egy rolleren. Kész, mit ad Isten az első adandó alkalommal, közlekedünk a városba kocsival, és látjuk, hogy a gyereke áll egy rolleren egy másik mögött.
2: Nem hiszem
1: el. És ennyit mondott másnap, azt mondja, hazamentem, fejmosás, stb. Nem erről domáltam végig. Ezt magyaráztam, hogy nem kapsz rollert, mert elesel. És a másik, ami kimondottan, hogy a barátnőjének tudta, hogy van, de nem állhatsz fel mögé, és mennek egymásba kapaszkodva, akkor is. Mert nyilván gyerek. Mit mond a másik? Ó, ne legyen már úgy családja senki, gyere, gyorsan átviszlek, meg stb. Vágyik rá a gyerek. A szülő meg megveszi, mert úgy van vele, hogy nehogy már az ő gyerekének ne legyen, tényleg legyen a másiknak is van. Tudom, majd az övé, az ő úgy fog közlekedni, hogy rendben van. Van olyan közös ismerősünk egyébként, aki fogta magát, elment a gyerekkel az első ilyen motoros boltba, mondta, hogy válasz magadnak egy motoros bukósisakot, mert látja, hogy a fiúknál most rend ez a krossisak, tedd fel a fejedre, próbáld
2: fel. És mehetsz a busszal.
1: Nem, meg van, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukósisak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyas sérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban van, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad, kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakoriak.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát sebe. Ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukósisak, nem mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi, nem kell, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napi renden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk ott, és az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonomnál is mi volt, az halagultban rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útféle ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed
2: és megy tovább.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
1: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erker Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli asszály intézkedésekről döntött a kormány. Az elmúlt napok is bizonyítják, hogy nem a jégkármérséklőrendszer tehető felelőssé az asszályért. Véradásra buzdítják a lakosságot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli asszályintézkedésről döntött a kormány a gazdák fizetőképességének megőrzésére, miután július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés. Az Agrártárca a szokásosnál korábban, már szeptemberben elindítja a kárenyhítési szuperelőleg kifizetését, ami mintegy 106 milliárd forintos azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. Ezen felül Magyarország mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le az Európai Unió válság alapjából a termelési költségek ellensúlyozására. Az elmúlt napok is bizonyítják, hogy nem a jégkármérséklőrendszer tehető felelőssé az országos asszályért, hangsúlyozta a Környezetvédelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a Jéger jelenleg csak 4 nyugati vármegyében üzemel, mégis hullott ott csapadék, míg a leállított területeken sem esett mindenhol az utóbbi napokban. A minisztérium kiemelte, hogy a rendszer nem felhőoszlató, célja csupán a jégszemcsék méretének csökkentése, az asszály és a nyári zivatarok egyenetlensége pedig ennél jóval összetett meteorológiai folyamatok eredménye. A debreceni tankerületi központ 38 intézményében zajlanak kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák a nyári szünetben, a szeptemberi tanévkezdésre készülve. A Józsai Lóránfi Zsuzsanna általános iskolában például kifestik a belső falfelületeket, kicserélik a tantermi ajtókat és a tornaterem tetőszerkezetét is teljesen felújítják a beázások megszüntetése érdekében. A saját szakembergárdával és külső kivitelezőkkel végzett munkálatok várhatóan augusztus végére fejeződnek be. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Jubileumi 35. alkalommal rendezik meg a Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Kelet-Magyarország legnagyobb agrárrendezvényén a szakmai konferenciák és a gépbemutatók mellett kiemelt figyelmet kap a szárazgazdálkodás és az asszály elleni védekezés, de külön fórumot szentelnek a sertés, a jó és a szarvasmarha ágazatnak, valamint a hazai torma termesztés lehetőségeinek is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az észak-keleti szél élénk, néhol erős lehet, napközben igazi strandidőre van kilátás 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Hello Sunshine! A következő 4 órában ma is én gondoskodom arról, hogy a péntek lendülete az a megfelelő fordulatszámmal pörögjön, és hogy még legyen kedved, na meg energiád a mai melóhoz. Nagyon sok jó zene lesz ebben a segítségünkre, szóval feltétlenül maradj velem!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

lendületét, lendületéről a következő 4 órában. Én gondoskodom, úgyhogy remélem itt maradsz, mert biztosan nem fogod megbánni. Hallgatóink hűségét pedig most is a legjobb zenékkel háláljuk meg. Szinte hihetetlen, de egy újabb hőhullám alakul ki felettünk a mai naptól, úgyhogy nézzük már is az orvos meteorológiát. Ezt nevezik ugye mostanság divatos definícióként ugye hőkupolának. Már pénteken megfordul az enyhülési tendencia. Az ország egyre nagyobb részén a kánikula válik jellemzővé. A hétvégére már a 35 fokot is meghaladó forróságra kell készülnünk, és az igen jelentős terhelés a szervezetünknek értelemszerűen melegfronti jellegű panaszokat okoz, és egyre erősebb formában terheli a szervezetünket. A leggyakoribb következmények a keringési és légző rendszer fokozódó terhelése miatt alakulnak ki. Viszont némileg ugye enyhíti a terheléseket a viszonylag erős hajnali felfrissülés, úgyhogy már nem kell trópusi éjszakákra számítani, ezt pedig a szervezetünk felfrissülésére ki is kell használni. Na de mi már is folytatjuk a legjobb zenékkel a pénteket.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Az Egészségpercben ma azt tudod meg tőlem, hogy jel ez a szervezet, hogyha nem elég számára a magnézium, ami ugye az egyik legfontosabb ásványi anyagunk, több száz enzim működésében vesz részt, az energiatermeléstől az idegrendszer kiegyensúlyozásán át a szívritmus fenntartásáig sokféle szerepe van. Amikor nincs belőle elegendő, a szervezet finoman majd egyre erőteljesebb jelzésekkel hívja fel a figyelmet a hiányra. Ezeket persze hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, pedig hosszú távon komoly problémákat előzhetnénk meg, hogyha komolyan vennénk. Az egyik leggyakoribb figyelmeztető jele a magnézium hiánynak az izomgörcs, a lábszár hirtelen, éjszakai rándulásai, a szemhéjrángása sokszor éppen a hiány miatt jelentkezik, ugyanis az izmok ellazulásához magnéziumra van szükség. Ha ez nincs jelen, megfelelő mennyiségben a rostok túl terhelhetővé válnak. A szívünk is különösen érzékenyen reagál a hiányára, szívdobogás érzés, kihagyó vagy szaporapulzus, esetleg tartósan magas vérnyomás is kialakulhat. Egyes vizsgálatok a magnézium hiányt az érfalak merevségével és a hosszú távú szív-érrendszeri kockázat növekedésével is összefüggésbe hozzák. Hangulatingadozás, szorongást, depressziót is előidézhet, amikor a szervezetben kevés a magnézium. Az alvás is nyugtalanabbá válik, a pihenés nem hoz valódi regenerációt, feltöltődést. Sokan tapasztalnak mentális ködöt is, nehezen koncentrálnak, feledékenyek, tompul a szellemi teljesítményük, de az emésztőrendszer is küldhet jeleket. Kezdetben étvágytalanság, hányinger vagy hányás hívja fel a figyelmet a magnézium hiányra. Rendkívül fontos, hogy figyeljünk oda a szervezetünk jelzéseire.
0: Egészségpercek.

lassacskán kipipáltuk a mai első bemelegítő óránkat, Sam Smith énekelt nálunk, és hamarosan jön Ed Sheeran, az egyik kedvenc énekesem, annyira egyszerű és mégis tökéletes, miközben a legtöbb világsztár ugye grandiózus showműsorokkal, hihetetlen látványelemekkel, luxusimázzal és látványos üzleti húzásokkal igyekszik fenntartani a figyelmet, addig Ed Sheeran egy szál gitárral kiáll és stadionokat tölt meg. Közben, akik ugye kevesen tudnak, saját kiadót épített, ingatlan birodalmat hozott létre, részesedést szerzett kedvenc futballklubjában, és a háttérben más előadók világslágereiből is folyamatosan bevételre tesz szert. Hát ez Ed Sheeran, kérem szépen, The Fire című vadió is slágerével zárjuk ezt az órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e.
3: Akvatikum fürdővár.
2: Vétek.
3: DJ Szecsei.
2: Akusztikus gitárzene.
3: Három különleges helyszínen.
2: Gyere velünk fürdőbálozni.
3: Jegyek akvatikum.hu.
4: Csengetett Milord. Az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jelentős forrás csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárításra. Érdemi javulás történt a költségvetésben, de még nem lehet hátradőlni. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta. A kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntarthatóság. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsod-Abaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érintik a legnagyobb mértékben. Ismét elkészül a közösségi virágkocsi a debreceni virágkarnevára, amelyhez idén is a lakosság segítségét várják a szervezők. Az akció keretében 150 cserepes virág keresi örökbe fogadóját, a jelentkezők 6 napon át gondozhatják a növényeket, mielőtt augusztus 18-án és 19-én visszaviszik őket a Dósa Nádor térre. A zenés táncos nyitó eseménnyel egybekötött kezdeményezés célja, hogy a helyiek közösen alkossák meg a szeretet és az összetartozás élő jelképévé válik. Kompozíciót. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálék források megfogyatkozása a felelős. Javában zajlik a debreceni sportuszoda éves nyári karbantartása, amelynek keretében az összes medencét és műszaki berendezést átvizsgálják. A mintegy 10 millió forintos felújítás során kiemelten foglalkoznak az 50 méteres medence mobilhídjának ellenőrzésével és javításával, a vízforgató és klórozó berendezések beállításával, valamint a sérült csempék cseréjével. A debreceni vízkorlátozás miatt a szokásosnál korábban leengedett medencéket a munkálatok befejezése után feltöltik, így augusztus 31-től ismét fogadják a sportolókat és a nagy közönséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet, napközben igazi strandidőre van kilátás 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Augusztus 11-én is pörögnek a jó zenék itt a Sunshine FM-en. Csodás és lendületes pénteket kívánunk mindenkinek. Képzeletben már sokan a hétvégében vannak, de azért ne hagyjátok, hogy ez az álmodozás elvegye a figyelmeteket a mai melóról és a mai feladatokról. Összpontosítsunk együtt, mi pedig játsszuk a jó zenéket hozzá.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sőt, utolsórájában vagyunk, 4:12 múlt 4 perccel, sokan képzeletben már az ebédjüket fogyasztják, a szerencsésebbek pedig már ténylegesen ezt teszik. Na de mi vár ránk ma? Egy jó hír? Egy váratlan lehetőség? Vagy legyünk inkább résen, mert valaki ellenünk dolgozik? Hallgassuk meg együtt, hogy mit üzennek számunkra a csillagok, a 12 jegy szülöttének, úgyhogy jöjjön már is a csillagokból egy kis útmutatás a mai napra. Gyere, Kata!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos a munkahét végére elfáradhat, ezért a fennmaradó teendőket érdemes a prioritási sorrend figyelembevételével elvégeznie. A bika elégedetten tekinthet vissza a heti teljesítményére, és a megszerzett sikerek után jár önnek egy kis kényeztetés a hétvégén. Az ikrek könnyed stílusával és humorával a pénteki nap motorja lehet, felvidítja a fiatalabb munkatársait is. A rák is a hétvégi pihenésre koncentrál már, így legszívesebben egy csendes, meghitt családi vacsorával zárná a hetet. Az oroszlán látványos sikereket ért el ezen a héten, de a gratulációk fogadása mellett ne feledkezzen meg a segítőiről sem. A szűz minden nyitott ügyet precízen lezárt, így feszültségmentesen és tiszta fejjel léphet át a hétvégi pihenésbe. A mérleg számára a péntek este a romantikáé és a harmonikus kapcsolódásoké, így szervezzen közös programot a párjával. A Skorpió belső energiái lenyűgöző vonzerőt kölcsönöznek önnek, ami csodákra lehet képes a társasági életben. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve spontán kirándulást szervezhet a hétvégére, ami felejthetetlen pillanatokat tartogat. A bak végre elengedheti a munkahelyi szigorúságot és átadhatja magát a jól megérdemelt, kötetlen kikapcsolódásnak. A vízöntő izgalmas szociális eseményen vehet részt a nap végén, ahol teljesen új gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét. A halak a heti pörgés után a természet lágyölében vagy a csendes vízparton találhatja meg a teljes lelki békéjét.
1: Sunshine FM asztrológia.

csak jó zene a Sunshine FM-en. A péntek délelőttből már nem sok van hátra, viszont nagyon sok sztárszülinaposunk van már. Augusztus 14-én a Marcellek a névnaposok. Az őszhajú nevetető Steve Martin 81 évvel ezelőtt született. A gyönyörű amerikai színésznő Halle Berry hiába 60 éves ma egy 20-ast simán letagadhat, hihetetlen jó formában van. Csak úgy, mint Mila Kunis, az ukrán származású világhírű színésznő, aki Ashton Kutcher felesége, 43 éves lett. Magyarországról pedig Farkas Péter ünnepel, 58 éves egykori olimpiai bajnok birkózónk, akire emlékezünk inkább úgy, amikor ugye az aranyérmet megnyerte nekünk, és a dobogón ugye viccesen beleharapott az aranyérmébe, és ne azokra a dolgokra gondoljunk, amelyek ugye a sportpályafutásának lezárása után történtek vele, hát sajnos többször összetűzésbe került a törvénnyel, úgyhogy mi olimpikonként köszöntjük ma tehát Farkas Pétert.

nálunk a Sunshine FM-en lassacskán kipipáljuk a péntek délelőttöt, de maradjatok a továbbiakban is velünk. A péntek pedig, mondhatni, felhőtlenül telik, és ezt érthetjük szó szerint, ugyanis egy deka felhő nincs felettünk. Európa nagy részének időjárását egy anticikló határozza meg, ezért szinte teljes Európában felhőtlen az égbolt. A kontinens felett elterülő anticiklonok ugyanis olyan magas nyomású légköri képződmények, amelyekben a leszálló légáramlatok dominálnak, ez a leáramlás pedig szárító hatású, amely megakadályozza a felhő képződést a légkörben. Szóval, ha hiányérzeted volt mostanság az égboltot böngészve, akkor ez a magyarázata, hogy nem nagyon látunk felhőket. Na, de nálunk a hírekig még jön egy szuper dal, aztán folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Vele minden jó.
4: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben. Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
5: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
4: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen.
2: A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat. Akvatikum fürdőbál lesz Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 ezer szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. Egyetlen év alatt több mint 8,5 millió köbméter ivóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a vízi közműhálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyed de elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A Nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. Életre kell Debrecen egyik legkülönlegesebb nyári hagyománya, augusztus 15-én rendezik meg az Akvatikon fürdőbált, a 200 éves debreceni fürdőkultúra jubileuma alkalmából. Az Akvatikum strandon az este során egyszerre három helyszín várja a látogatókat élő koncertekkel, habpartival és akusztikus dallamokkal. Fellép többek között a Vétek DJ szecsei, valamint a Sunshine FM lemezlovasai, DJ Balú és DJ Olasz is. Az egész napos strand belépővel érkező vendégek a fürdőbára nem kell külön belépőt váltaniuk. Augusztus 15-én szombaton 8 és 18 óra között csatornajavítás miatt terelő útvonalon közlekednek a Tégláskert, illetve a nagyállomás irányába tartó 14-es, 14Y-os, 42-es és 43-as autóbuszok Debrecenben. A debreceni vízmű munkálatai alatt a Bartók Béla úti körforgalomból a Mester utca felé nem lehet áthajtani, emellett az érintett járatok a Mester utca felé található klinikai központ Kenézi Campus megállóhelyet sem érintik, helyette a Szotyori utca irányába lévő megállóban állnak majd meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: A DVSC az OTP Bank Liga negyedik fordulójában a bajnok Győrt fogadja augusztus 16-án vasárnap 16 óra 30 perckor a Nagyerdei stadionban. A kapuk egy órával a kezdés előtt nyitnak, míg a szurkolókat már délután fél egytől színes programok várják a Matchday Fesztiválon. A meccsjegyekkel és bérletekkel rendelkező drukkerek a mérkőzés előtt és után 3 órával ingyenesen vehetik igénybe a DKV járatait. Újdonság továbbá, hogy a VIP parkolóba kizárólag az adott mérkőzés érvényes parkolójeggyel lehet behajtani. A Deas csapata vette át a vezetést a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában, miután szerdán hazai pályán 4-0-ás kiütéses győzelmet aratott a Tarpa SC ellen. Kondás Elemér együttese végig dominálta a nagyhőség miatt korábbról elhalasztott mérkőzést, és magabiztos teljesítménnyel tartotta otthon a 3 pontot. A debreceniek ezzel a sikerrel továbbra is hibátlan teljesítményen állnak a bajnoki tabella élén. A következő szezonban is a Debreceni Egyetem jégkorong csapatának tagjaként rohamozza az ellenfelek kapuját Anton Sanfield. A 33 éves orosz csatár a harmadik idényének vág neki Debrecenben. A korábban a KHL-ben Gagarin kupát nyert rutinos játékos, az elmúlt Erste Liga alapszakaszában 32 mérkőzésen 33 pontot szerzett. Sanfield kiemelte, a családjával együtt szeretik a várost, és bízik benne, hogy az új idényben szintet lép a csapat. Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep. Pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet. Napközben igazi strandidőre van kilátás, 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

93.5 Sunshine FM, Debrecen. Déli óránk végét értük el, viszont még ez nem az utolsó, ez nem a búcsú, kettőig rádiózom ma is veled. A következő órában például hozunk majd rengeteg helyi programot Debrecen is térségéből, de már most szólunk mindenkinek, hogy jól jegyezze meg. Visszatérnek a nyári szünetel ugyanis a Mozdulj Debrecen programjai is. A forróság miatti halasztás után az iskola helyszínekre is vonatkozik ez, néhány helyen azonban még várni kell majd a mozdulni vágyóknak, ugyanis több intézményben felújításokat végeznek. Itt így később kezdődnek el a programok, szóval nem árt tájékozódni az interneten, a közösségi oldalakon, hogy pontosan hol mi az, ami meg lesz tartva, és mi az, ami nem. Na de náluk a hírekig jön még az óra.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra.
2: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Jazz és az SL Lemezkereskedés.
0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdővár. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
4: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kárenyhítési előleget igényelhetnek a szőlő- és gyümölcstermelők. Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok. Milliárdos mentőautó beszerzés és javítások ügyében is nyomoznak. Javában zajlik a debreceni Sportuszoda éves nyári karbantartása. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma tavaly január óta a feltételek megsértése és különféle bűncselekmények miatt. Az érintett külföldiek tartózkodásra jogosulatlanná váltak, így kitoloncolhatók az országból. A döntések mögött leggyakrabban erőszakos cselekmények, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ittas vezetés, valamint csalások állnak, de 100 vízumot úgynevezett születési turizmus szervezése miatt érvénytelenítettek. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy a jövőben is határozottan fellépnek a biztonságot fenyegető személyekkel szemben. Kárenyhítési előleget igényelhetnek a tavaszi fagy és jégkárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők egy frissen megjelent agrárminiszteri rendelet alapján. A támogatásokra azok a gazdák jogosultak, akiknek a bejelentett területeik legalább felén legalább 50%-os hozamcsökkenést okozott az időjárás. A hektáronkénti 100 ezer forintos előleg iránti kérelmeket augusztus 24-e és szeptember 6-a között lehet elektronikus úton benyújtani az agrárkárenyhítési szervhez. A kifizetések pedig legkésőbb október 20-áig megtörténnek. Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig másfél hónappal azután történt, hogy a szervezet új vezetője átfogó átvilágítást rendelt el a mentőszolgálat teljes működésére és gépjárműparkjára vonatkozóan. A hatósági eljárás hátterében az elmúlt évtized nagyértékű, gyakran egyajánlatos járműbeszerzései és a szervizelési szerződések állhatnak. A látszólag tiszta felszíni vizek alacsony toxin koncentrációja is végzetes lehet a növényvilág számára, derült ki a Debreceni Egyetem legújabb kutatásából. A szakemberek kimutatták, hogy a vízvirágzások során megjelenő méreganyagok és az illegális gyomirtószerek sejt és molekuláris szinten károsítják a növények belső védelmi vonalait. A vizsgálatok szerint míg a természetes eredetű cianotoxinok után még képesek regenerálódni a sejtek, a mesterséges vegyszerek hosszantartó kitettsége visszafordíthatatlan sejtosztódási hibákat és a növények pusztulását okozza. Javában zajlik a debreceni Sportuszoda éves nyári karbantartása, amelynek keretében az összes medencét és műszaki berendezést átvizsgálják. A mintegy 10 millió forintos felújítás során kiemelten foglalkoznak az 50 méteres medence mobilhídjának ellenőrzésével és javításával, a vízforgató és klórozó berendezések beállításával, valamint a sérült csempék cseréjével. A debreceni vízkorlátozás miatt a szokásosnál korábban leengedett medencéket a munkálatok befejezése után feltöltik, így augusztus 31-től ismét fogadják a sportolókat és a nagy közönséget.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napsütésé lesz a főszerep, pénteken néhány kósza felhő ugyan átsuhanhat felettünk, de csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lehet, napközben igazi strandidőre van kilátás 29 és 31 fok közötti maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást

0: hétfői Juice Daily órájában vagyunk, ezt is telerakjuk jó zenével, és jön majd Bordás Béla is egy picivel később, aki összefoglalja az utak híreit, és elmondja, hogy milyen meghökkentő események történtek ma, vagy akár a hétvégén. Hát, ha nem csak a rolleresekről lesz majd szó, mert sajnos folyamatosan ők vannak porondon, és az ő általuk elkövetett szabálytalankodások, természetesen most, akinek nem inge, ne vegye magára. Én mondjuk egyet nem értek, ugye, hogy autóval, amikor közlekedünk, rengeteg szabály köt minket, jogsi, kötelező biztosítás, műszaki, öv, indexelj, legyen mindig a világítás a megfelelő helyre kapcsolva, fékek, szóval mindenért csak a felelősség, és hogyha hibázunk, akkor ugye jön a bírság, meg a pontok, aztán ugye látunk egy rollerest félmeztelenül fülessel a fején, mögötte valaki ugye szorítja a derekát, és így utaznak előtted, akkor egy picikét úgy elgondolkodsz rajta, hogy jól van ez így? Szóval a továbbiakban is arra kérjük nagyon-nagyon őket, hogy felelősséggel használják ezt a járművet, ne szállítsák egymást, védőfelszerelést mindenki használjon, és vigyázzon nagyon magára.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról, tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb., és akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
3: Anyai nem látott ki, egyszerűen
2: Nem látott ki, őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
3: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
3: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
3: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
3: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
3: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyátor.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Tudtad, hogy Debrecen utcáin augusztus 20-án közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágcsodák kelnek életre? Érkezik a debreceni virágkarnevál felvonulása, ahol több mint 1500 táncos és zenész kíséretében vonulnak végig a színpompás kocsik a Szent Anna utcától egészen a Nagyerdőig. Gyere el Debrecenbe és éld át ezt az ingyenesen megtekinthető, lélegzetelállító ünnepet! Szeretnéd tudni, hogyan harcoltak a dicső ősök, amikor még nem a gyenge wifi-jel jelentette a legnagyobb veszélyt? Nyíregyházán, a Kállai gyűjteményben most testközelből megnézheted a Mohács 500 kiállítást. Brutális fegyverek és igazi időutazás vár rád augusztus 29-éig. Ugorj fejest a történelembe!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

perc múlva 2 óra, szóval az én időm lassacskán lejár itt a 93.5 Sunshine FM-en, de te maradj velünk a továbbiakban is, hiszen a jó zenéket garantáljuk neked a nap minden pillanatában, most már hamarosan viszont a Sunshine délutánban. Rolli fogja majd ezt prezentálni a délután fontos híreivel, aktualitásaival. Töltsd vele a heti munkaidő utolsó óráit, készülődjetek velünk a hétvégére. Váci Zolival ennyi volt a mai Joe's, remélem legközelebb is találkozunk, például hétfőn délelőtt 10-től várlak.

0: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
1: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
0: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
1: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
0: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
1: Örökké emlékezz erre a napra. A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb dokumentumok kerültek az ügyészséghez az MNB botrányügyben. Létrehozták a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégek fekete listáját. 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott Bódog Tamás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné Alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025 áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima működése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése, emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságok helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezető edzője, amiért a DVSC elleni mérkőzés után élesen bírált a Rusz Márton játékvezetőt. A szakvezető jelezte, hogy nem fellebbez az MLS fegyelmi bizottságának döntése ellen, de továbbra is tartja a véleményét a bíráskodásról. A kiállított Temesvári Attila egy meccset kénytelen kihagyni, így mindketten hiányoznak majd a hétvégi Kisvárna Mastergood elleni rangadón. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét 2 Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását. Az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kiírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a szilva a Fácska Fantázia nevű desszert győzött.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken térségünkben sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszi Marianna legfrissebbeket. 4,5 perccel 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg végre péntek. Hello mindenkinek. A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Startolunk hosszal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Bibi Rexa és Faithless. Ez volt tőlük a New Religion az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Kicsit rákanyarodunk a kínai asztrológiára, ugyanis ma alapozó nap van. A kínai asztrológia szerint az alapozó nap a stabilitás, a biztonság és a hosszú távú építkezés energiáját hordozza. Kedvező időszak lehet a mai nap az otthonteremtésre, a tervezésre, a rendszerezésre és olyan dolgok elkezdésére, amelyeket tartósan szeretnénk felépíteni. Ez a nap egyébként kevésbé ismert, a gyors eredményekről, inkább a biztos alapok megteremtéséről szól. Szimbolikus üzenet lehet a mai napra, hogy amit most gondosan megalapozol, annak később erős és tartós eredménye lehet. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek az útinfok, hiszen hamarosan szétnézünk a térség útjain, mi a helyzet Balmazújvárosban, mi történik Hajdudánáson, jöhet Debrecenből is, no meg Nyíregyről 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van a Coldplay, méghozzá a BTS-szel kiegészülve. Ez a My Universe. Kellemes

0: inspirációt.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. 14:30 után már rá is könyörödünk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán jelen pillanatban nagyobb a torlódás, viszont ugye ott van segítség. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az ott lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Debrecen útjaira könyörödünk, ahol van egy lezárásunk, méghozzá Százszor Szép utcán. Köszi szépen Anonymous, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom jelen pillanatban a Szoboszlói úton, valamint a Csapó utcán is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: és ez volt a Dead Dance az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 14-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik hozzám majd Kata, na meg játszom a kedvenceket, startolunk majd 3 óra után The Bass-szal, ez lesz tőle a Magnetic.
1: Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
2: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
1: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
2: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
1: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra. A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Vele minden jó.
5: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
6: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. 3 helyszín, 3 hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
7: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
6: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
8: Hello Debrecen!
9: Itt az új taxis élmény.
8: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
9: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
8: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
9: Utazz bárhová egyszerűen.
8: Töltsd le az Uber alkalmazást,
9: vagy hívd az 55 55 55.
8: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
9: Készen állsz az új kalandra?
8: 55 taxi és Uber Taxi.
10: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönségkedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszinház.hu.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon. Lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. Újabb dokumentumok kerültek az ügyészséghez az MNB botrányügyben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szombattól jelentős drágulás jön a hazai benzinkutakon, ahol tankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára egyaránt bruttó 9 forinttal emelkedik. Pénteken a benzin országos átlagára még 576 forint volt, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné Alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025 áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima működése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. Svájci és német mintára alakítaná át a debreceni nagyállomást a Magyar Közlekedési Klub, integrálva a vasúti és távolsági buszközlekedést. A szakemberek javaslata szerint a buszpálya udvart közvetlenül a vágányzóna fölé építenék be, így biztosítva a leggyorsabb és legkényelmesebb átszállást az utasoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítanak az előkészítésre, miközben a peronok akadálymentesítése és a liftek építése már jövőre megkezdődik. Augusztus 28-áig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának új vadfeldolgozási és vadhigiéniai szakirányú továbbképzésére. A 3 fél éves levelezőrendű képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vad elejtését követő szakszerű feldolgozási és higiéniai eljárásokat, valamint a minőségi vadhús készítmények előállítását. A szakembereknek és a vad gasztronómia iránt érdeklődőknek szóló program részletei és a jelentkezési feltételek az egyetem hivatalos honlapján érhetők el. Hajdú-Bihar vármegye 3 veszélyes közúti csomópontjának átépítését tervezik, ám a munkálatok kezdetére még várni kell. Püspökladánynál és Polgárnál a végleges engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan 2027 nyarára készülnek el. Hajdú-Böszörménynél a 35-ös főút és az Újvárosi út kereszteződésébe tervezett körforgalom minden engedéllyel rendelkezik már, viszont a kivitelezésre egyelőre hiányzik a szükséges pénzügyi forrás. A beruházások tényleges megvalósítása a döntésektől és a források biztosításától függ.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket, 3 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Friss közlekedési infóm, ugyanis a Faragtár utcán Debrecenben kint vannak a rendi berőrei, úgyhogy mindenki csak óvatosan. Ha pedig van további infód, akkor jöhet 0620-316-3000, a stúdióban Glass Norbert.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Bruno Mars, és ez volt tőle az I Just Mind, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, startol a mai kódjátékunk. Úgyhogy, ha benne van a 14-es a telefonszámodban, akkor küld el nekem SMS-ben vagy Viberen a kódjáték szót, és nyerd meg tőlem ma is az Ossis Burger Sunshine menüjét. Ilyen egyszerű a mai játék, tehát jöhet a kódjáték szó, ha benne van a 14-es a telefonszámodban. A kedvencek pedig itt vannak, Teddy Swims csak úgy ontja magából a slágereket. Ez már a vadonatúj, Mr. Noitól, a Sunshine-os kedvencek.

0: James Hype, és ez volt a Ferrari az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 14-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos a munkahét végére elfáradhat, ezért a fennmaradó teendőket érdemes a prioritási sorrend figyelembevételével elvégeznie. A bika elégedetten tekinthet vissza a heti teljesítményére, és a megszerzett sikerek után jár önnek egy kis kényeztetés a hétvégén. Az ikrek könnyed stílusával és humorával a pénteki nap motorja lehet, felvidítja a fiatalabb munkatársait is. A rák is a hétvégi pihenésre koncentrál már, így legszívesebben egy csendes, meghitt családi vacsorával zárná a hetet. Az oroszlán látványos sikereket ért el ezen a héten, de a gratulációk fogadása mellett ne feledkezzen meg a segítőiről sem. A szűz minden nyitott ügyet precízen lezárt, így feszültségmentesen és tiszta fejjel léphet át a hétvégi pihenésbe. A mérleg számára a péntek este a romantikájé és a harmonikus kapcsolódásoké, így szervezzen közös programot a párjával. A Skorpió belső energiái lenyűgöző vonzerőt kölcsönöznek önnek, ami csodákra lehet képes a társasági életben. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve spontán kirándulást szervezhet a hétvégére, ami felejthetetlen pillanatokat tartogat. A bak végre elengedheti a munkahelyi szigorúságot és átadhatja magát a jól megérdemelt, kötetlen kikapcsolódásnak. A vízöntő izgalmas szociális eseményen vehet részt a nap végén, ahol teljesen új gondolkodású emberekkel cserélhet eszmét. A halak a heti pörgés után a természet lágy ölében, vagy a csendes vízparton találhatja meg a teljes lelki békéjét.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjátékunk pedig javában zajlik. Ha benne van a 14-es a telefonszámodban, akkor küldd el nekem a kódjáték szót 0620 316 3000, és vidd el tőlem az Oszis Burger jóvoltából a Sunshine menüt. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Last Ketchup-pal megyünk tovább, ez pedig a nagy sikerű Ketchup.

érzés. Ez volt az Orsova Irenivel közös hányadik az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, mielőtt megállnánk egy picit, és elmennénk hírezni, illetve reklámozni, előtte lezárom a mai kódjátékunkat. A szerencsés nyerzes pedig nem más, mint Benny, neki egy hatalmas gratula, tiéd az Ossis Burger jóvoltából a Sunshine menü. Hölgyek, urak, természetesen játék már hétfőn újra lesz, méghozzá Kondor Olival, hiszen ő is visszatér hozzátok. Most viszont tényleg tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont hogyha van közlekedés infód, akkor az is jöhet 0620-316-3000, 4 óra után pedig indulunk majd Jennifer Lopez és David Guetta közösével. Ez lesz tőlük a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-e. Aquaticum fürdővár. Vétek, DJ Szecsei, akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek aquaticum.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
5: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muritszínház.hu.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útfesten.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Legalább 58 magyar állampolgárt evakuáltak Horvátországban. A Kekvák ügy

0: és vadhigiéniai szakirányú továbbképzésre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a Horvátországban pusztító erdőtűz által érintett területekről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Az érintettek ellátásáról a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak. Elhelyezésük sportcsarnokokban és más ideiglenes szállásokon történt meg. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel kórházba került, más sérültekről egyelőre nincs hír. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. Augusztus 28-áig lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának új vadfeldolgozási és vadhigiéniai szakirányú továbbképzésére. A 3 féléves levelezőrendű képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vad elejtését követő szakszerű feldolgozási és higiéniai eljárásokat, valamint a minőségi vadhús készítmények előállítását. A szakembereknek és a vadgasztronómia iránt érdeklődőknek szóló program részletei és a jelentkezési feltételek az egyetem hivatalos honlapján érhetők el. Lezárták a nyomozást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök abban az ügyben, amelyben egy többfős bűnszervezetet számoltak fel emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A bűnügyesek még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el, majd decemberben egy újabb elkövetőt azonosítottak, aki a gyanú szerint egy 13 éves lányt kényszerített szexuális tevékenységre. A hatóságok a minden részletre kiterjedő eljárást befejezték, a keletkezett iratokat pedig a napokban megküldték az ügyészségnek. Szokatlan küldetésben kértek segítséget a debreceni állatkert szakembereitől augusztus 13-án reggel, miután egy emu kószált Hajdúsámsonban. A rendőrök és az állatkerti dolgozók közös fellépésének köszönhetően az állatot gyorsan körbekerítették, majd biztonságosan befogták, mielőtt bajt okozhatott volna. A nagy futómadarat Debrecenbe szállították, ahol karanténba került, és az állatorvosi vizsgálatok elvégzése mellett biztonságos körülmények között pihenheti ki a nem mindennapi kalandot.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 2, 1, köszi Marianna legfrissebbeket. 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Drága autós barátaim, kitartást az utakon, ha bármit láttok, ne tartsátok magatokban, osszuk meg egymással. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Jennifer Lopez és David Guetta közösével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ellen Walker, és ez volt az Ölőn, az előző percekben itt a Szénsejnon. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Szénsejnosok, hogyha nincsen programotok augusztus 20-ára, na akkor most ebben segítek egy picit, egy jó kis rögtönzött programajánlóval megyünk tovább, ugyanis érkezik a Szénsejn FM 25. születésnapi bulija. Idén új helyszínen leszünk, ugyanis a Sóstó Gardenben várunk majd mindenkit, már 18 órától, hiszen akkor lesz majd kapunyítás, és hát nem kisebb hazai előadók lesznek ott velünk, mint például az Álmokfutók, jön majd a kis szomorú szamurájunk, aztán itt lesz velünk Náksi Attila is, szerintem őt sem kell senkinek sem bemutatni, érkezik majd Dr. Béres, és hát mondhatnám azt, hogy a fiatalok kedvence, de hát miért nem mondanám, ha tényleg így van, érkezik majd hozzánk az Éberkóma is, valamint a tavalyi X-Faktor versenyzője, Istenes Márkó is ott lesz velünk a helyszínen, no meg a Sunshine DJ-k, úgyhogy ha nincsen tényleg programod augusztus 20-ára, na ebben tudunk most neked segíteni, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Idén tehát új helyszínen, a Sóstó Gardenben, a Sunshine FM 25. születésnapi bulián. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban.

0: az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél öt utára is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis megnyitották a forgalmat a Stadion utca irányába. Viszont a kivitelezői továbbra is arra kér mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen ezen a szakaszon. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk. Erősebb a forgalom jelen pillanatban a Vasvári Pál utcán. Köszi szépen, Ildikó, hogy ezt megírtad nekünk. És Debrecen útjaira is rákanyarodunk, hiszen erősebb a forgalom jelenleg Debrecenben a Dorottya utcán, aztán a Bartók Béla úton, a Derék utcán, a Sámsoni úton, és hát az István úton is. Ha pedig van közlekedési infod a folytatásban, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Hypeton, és ez volt a Norma G. Martinnal közös Out My Head az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, megnézzük azt, hogy hogyan is alakulnak az üzemanyag árak, lesz-e emelkedés, lesz-e csökkenés, vagy esetleg stagnál az üzemanyag. Na ez biztosan kiderül a következő órában, na megjönnek a kedvencek is. 5 óra után indulunk majd Olivia Dinnel. Ez lesz tőle, amen I need.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fölszáradt a páva.
4: Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kudatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők. A Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenék küszöb építéséről. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását. Az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. A Várkert bazárban és a Várkert rakparton megrendezett Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség augusztus 20-a és 22-e között a Szent István napi kenyereket és az év tortáit. A 15. alkalommal kiírt kenyérversenyen a Pilisi Pityókás kenyér nyerte az első díjat, míg az innovatív kategóriában a magvető kenyér végzett az élen. Magyarország tortája idén a rögös túró és tejföl tematikájú bíborfehér lett, a cukormentes kategóriában pedig a szilva a Fácska Fantázia nevű desszert győzött. A DVST az OTP Bank Liga negyedik fordulójában a bajnok Győrt fogadja augusztus 16-án vasárnap 16 óra 30 perckor a Nagyerdei stadionban. A kapuk egy órával a kezdés előtt nyitnak, míg a szurkolókat már délután fél egytől színes programok várják a Matchday Fesztiválon. A meccsjegyekkel és bérletekkel rendelkező drukkerek a mérkőzés előtt és után 3 órával ingyenesen vehetik igénybe a DKV járatait. Újdonság továbbá, hogy a VIP parkolóba kizárólag az adott mérkőzésre érvényes parkolójeggyel lehet behajtani. Alternatív ivóvíz kimélő öntözési megoldást vezetett be a Debreceni Vízmű ZRT és a Városháza a közterületi növényzet megóvására. Mivel a tartós asszály miatt elsőfokú vízkorlátozás van érvényben a városban, a zöld területeket, a dézsás növényeket a vízműtelepen keletkező technológiai vízzel locsolják. Emellett mintegy 1250 fiatal facsemetére helyeztek ki 95 literes öntözőzsákokat, a párolgás csökkentése érdekében pedig múlccsal vették körbe őket. Jubileumi 35. alkalommal rendezik meg a Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között a Debreceni Egyetem Bösszörményi úti kampuszán. Kelet-Magyarország legnagyobb agrárrendezvényén a szakmai konferenciák és a gépbemutatók mellett kiemelt figyelmet kap a száraz gazdálkodás és az asszály elleni védekezés, de külön fórumot szentelnek a sertés, a jó és a szarvasmarha ágazatnak, valamint a hazai torma termesztés lehetőségeinek is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre számíthatunk, szombaton csapadéknak legkisebb nyomát sem látni. A déli délkeleti szél sokfelé élénk széllökésekkel kíséri a napunkat, így a meleg ellenére nem lesz teljesen mozdulatlan a levegő. Napközben újra beüt a kánikula, a hőmérők higanyszála egészen 35 fokig kúszik fel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg 56 percen keresztül ez még a Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban, Glass Norbert. Ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620 316 3000. Startolunk Olivia Dinnel. Ez már a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Selena Gomez. És ez volt tőlem a Marshmallow-val közös Wolves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. 4 perc múlva pontosan, illetve most már 3 perc múlva pontosan 4:06. És hát ugye azért zajlik az élet a térségben, úgyhogy friss közlekedési információval megyünk tovább. Szabolcs pedig már a vonalban, szia!
1: Szia, Szabolcs vagyok, úgy fogok mondani. Nagycsalász határába, a Nagycsalászi temető felüli Nagycsalász határnál baleset történt, kint vannak a rendőrök már, úgyhogy tolódásra kell számolni.
0: Úgyhogy mindenki erre figyeljen oda, úgy Szabolcsnak köszönjük szépen a közlekedési információt, és természetesen, hogyha benned is van, akkor az pedig jöhet az info 0620-316-3000. A kedvencek pedig már itt vannak a folytatásban. Dash és Youngfly-jal megyünk tovább, ez már a Mokka. Kellemes délutánt!

0: üzemanyag információ a Sunshine FM-en.
1: Gordon, és ez volt tőle a Lokko-Lokko, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit az üzemanyag árakra, ugyanis szombattól ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. A 95-ös benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 9 forinttal nő. Úgyhogy holnaptól már az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 585 forint per liter, míg a gázolaj 673 forint per liter, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kutak között akár 50 forintos különbségek is lehetnek, úgyhogy jól érdemes szétnézni, hogy hol is tankolunk. No de, az üzemanyag információk után pedig a keltető tím hétfőn most már visszatér, jól megérdemelt szabadságukról, de voltak nekik nagyon-nagyon-nagyon jó pillanataik az elmúlt hónapokban, ebből csemegézünk most egyet, utána pedig játszom a kedvenceket, jó, majd a Lost Frequencies még hazzá Bastille-el. Ez lesz a Head Down.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Ha elmész például bármilyen ilyen múzeumban, és ilyen monumentális, vagy egy freskó, hát hogy micsoda munka volt abban, hogy egy Sixtusi kápolnát, hogy valamit mire kifestettek és megcsinálták. Most meg fogod, és akkor azt mondod, három napja hengerezem a falat, hát csinálod, hogy fejére legyen, nem
3: hát nem is az, a maga a tézázás, hát a maszkolás sokkal több idő, mint maga a munka.
2: Na, azt gyűlölöm. Tehát azt úgy meg is szoktam hagyni a páromnak, hogy ő ilyen precíz kiméregeti, leragaszgatja, stb. Én meg úgy vagyok vele, ó, kikerülöm majd. Nem fogja az meg, ha megfogja, majd letörölgetem. Tehát az a műanyag csíkot meg ilyesmi. Gyorsan egy vizes ruhával. Nyilván a második hengerezésnél már lecsöppen, arrébb megy, nincs fóliázás alul. Hoznál egy kis vizes ruhát, mert már a padló is olyan, már tocsog.
3: Szóval ti még takarítjátok a házat, mi eladjuk. Amint köztös lesz, azonnal költözünk.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Solvay-be, méghozzá Szakács Gergővel kiegészülve, és ez volt a minden tévedésem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy hát is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Tudtad, hogy Debrecen utcáin augusztus 20-án közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágcsodák kelnek életre? Érkezik a debreceni virágkarnevál felvonulása, ahol több mint 1500 táncos és zenész kíséretében vonulnak végig a színpompás kocsik a Szent Anna utcától egészen a Nagyerdőig. Gyere el Debrecenbe és éld át ezt az ingyenesen megtekinthető, lélegzetelállító ünnepet! Szeretnéd tudni, hogyan harcoltak a dicső ősök, amikor még nem a gyenge wifi-jel jelentette a legnagyobb veszélyt? Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben most testközelből megnézheted a Mohács 500 kiállítást. Brutális fegyverek és igazi időutazás vár rád augusztus 29-éig. Ugorj fejest a történelembe!
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig startol ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy már most jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: It

0: Wiz Khalifa és Charlie Puth. Ez volt tőlük a See You Again, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ha szeretnél valakinek üzeni rajtam keresztül, na, azt most megteheted. 0620-316-3000, 6 óra után pedig indulok majd Imál Angel-el. Ez lesz a Moving to the Sun.
1: Év telezenével, felejthetetlen pillanatokkal és közös emlékekkel. 25 éve vagyunk veletek minden pillanatban.
2: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
1: Ünnepeljük együtt ezt a mérföldkövet Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulián, a Sóstó Gardenben, augusztus 20-án.
3: Boldog szülinapot, Sunshine FM!
1: Fellépnek a Sunshine DJ-k, Istenes Márkó, DJ Náksi, Éber Kóma, Dr. Béres és az A.

0: valóra. További támogatóink Divus Dent Fogászat, az Opel Csőz és az SL Lemezkereskedés.
1: Várunk augusztus 20-án. Részletek a Facebook eseményben.
2: Örökké emlékezz erre a napra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdőbál. Vétek, DJ Szecsei, akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek akvatikum.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Dunaszakasz vízszintemelési munkája. Megszólalt az egészségügyi miniszter a mentőszolgálatnál zajló nyomozással kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, mivel a Tisza kormány jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. A májusi megalakulás óta már 23 ülésnapot tartó országgyűlés munkája augusztus 20-áig szünetel, ám a kormány szombaton Pakson tart egyeztetést a pártelnökökkel a Dunai fenék küszöb építéséről. Megkezdődött a paksi atomerőmű hűtését biztosító Dunaszakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozást indított a készenléti rendőrség az országos mentőszolgálatnál hűtlen kezelés gyanúja miatt egy korábbi mentőautó beszerzés kapcsán. A nyomozók már lefoglaltak iratokat és adathordozókat az OMS két budapesti telephelyén, miután kiderült, hogy egyetlen vállalati kör szállította a járműveket, amelyek ára 2016 óta több mint háromszorosára nőtt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, zéró tolerancia van a korrupcióval szemben, és teljes mértékben segítik a hatóságok munkáját. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta. A kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csak nem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntarthatóság. Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyeg vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Elindította az Integritás Hatóság azt a nyilvános adatbázist, amely a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt cégeket és magánszemélyeket listázza. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben elérhető nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése, emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
5: Az angol font a korábbi csökkenés követően tovább veszített értékéből, így árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 425 forintot. Az euró szintén mérséklődött, jegyzése jelenleg megközelíti a 363 forintot. A svájci frank gyengülése is folytatódott, az ára már 386 forinton áll, míg az amerikai dollár a korábbi esés után tovább csökkent, és árfolyama jelenleg kicsivel 314 forint fölött van. Történelmi sikert aratott a magyar úszósport, miután a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres férfi gyorsváltó, aranyérmet nyert a párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország a kontinens viadalok történetében most először győzött ebben a számban, ráadásul új országos és EB csúcsot állítottak fel a fiúk. A befejező emberként úszó Milák Kristóf elképesztő teljesítményt nyújtott, így a 100 méter pillangón aratott győzelme után a második aranyérmét szerezte meg a versenynapon. Ismét pályára lépett Lionel Messi az Inter Miami színeiben a mexikói León elleni mérkőzésen, miután édesapja hosszantartó betegség után elhunyt. A 39 éves argentin sztár a félidőben a gólszerző magyar-amerikai Pintér Dániel helyére állt be. Messi a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy mérlegeli a jövőjét, és nem biztos benne, hogy még sokáig folytatja a labdarúgást, ám édesapja korábban arra biztatta, hogy játszom még egy utolsó világbajnokságon. Búcsúzott az első fordulóban Fucsovics Márton és Udvardi Panna és a Cincinnati keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. Fucsovics mindössze 20 perc játék után 3-1-es hátránynál sérülés vagy rosszulét miatt feladta a mérkőzését az esőszünetben. Udvardi Panna hősies, több mint 2 órás csatában maradt alul a spanyol Krisztina Bucsával szemben. Az első szett elvesztése után simán egyenlített, ám a döntő játszmában 7-5-re a spanyol bizonyult jobbnak. Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a pénteki 2 órás élő esti kívánság műsor. Yes! Úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Imál Angel-el. Ez már a Move into the Sun.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Szom, és ez volt tőle az I Wanna Know az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-nál sok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Petinek üzené, hogy szeretném, ha tudnád, hogy minden nap hálás vagyok azért, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek. Zoli Évinek üzené, hogy bocsánatot kérek a tegnapért, nem akartalak megbántani. Remélem, hamar kibékülünk. Dóri pedig Balázsnak üzené, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen a csodás estéd. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lady Gaga, ez pedig a Bloody Mary, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Gábor üzenetével megyünk tovább, aki Andreának üzeni, hogy te vagy az, aki mellett igazán otthon érzem magam. Szeretlek, és alig várom, hogy újra láthassalak. Aztán Tomi a feleségének üzeni, hogy szeretném megköszönni neked azt a sok szeretetet és türelmet, amit nap mint nap kapok tőled. Te vagy a mindenem. Eszter pedig Ádámnak üzeni, hogy már régóta szeretném elmondani, nagyon fontos vagy nekem, és remélem, egyszer te is ugyanígy érzel majd. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Daft Punk és Pharrell Williams. Ez pedig a Get Lucky, a két órás élő esti kívánság műsorban.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: Beauregard, és ez volt a Laura Edith az előző percekben a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis megnyitották a forgalmat a Stadion utcán, viszont a kivitelező ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosságot kér ezen a szakaszon. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis felújítás zajlik a Szivárvány utcában. Itt a parkolók egy részét már lezárta a városüzemeltetés, ezért arra kérik az ott lakókat, hogy ne álljanak meg az érintett területen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy lezárásunk, méghozzá a Piac utcán. Köszi szépen Anonymous, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Sámsoni úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Katóval. Ez lesz a Turn the Lights Off.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A paksi fenék küszöbbel akár egy méterrel is megemelkedhet a Duna vízszintje. Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a paksi fenék küszöb gyors tervezése és megépítése. Van is panasz, meg nincs is a Fidesz lefoglalt szervereivel kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két kővel megrakott bárkával és egy mederbe épített fenék küszöbbel emelik meg a Duna vízszintjét a paksi atomerőműnél a folyó alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen közölte, hogy a beavatkozás célja a hűtővízellátás biztosítása és az erőmű működő képességének megőrzése. A keresztmű kiépítéséhez szükséges kő a polgárdi bányából érkezik. A szakemberek a tervek szerint 30 napon belül elkészítik a fenék küszöböt, amellyel elkerülhetővé válik a turbin újabb visszaterhelése. Nemzetközi szinten is bravúrnak számít a paksi fenék küszöb rohamléptekben történő tervezése és megépítése. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézet vezetője elmondta, a Duna medrébe lefektetett kőrakat akár fél egy méterrel is megemelheti a vízszintet, biztosítva az atomerőmű hűtését. A szakértő kiemelte, a fenék küszöb elkészültéig a bevetett bárkák elsüllyesztése gyors, átmeneti segítség, a megemelt vízszint pedig a környező talajvízre és a holtágak élő világára is kedvező hatással lehet. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszát a szervereiket érintő júliusi kutatás ellen, ugyanakkor a lefoglalások megismétlésére utasította a Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. A Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos 17 milliárd forintos költségvetési csalási ügyben eljáró hatóság, ugyanis a határozat szerint jogsértő módon úgynevezett adathalászatként foglalta le a teljes adatparkot. A másodfokú döntés értelmében a nyomozóknak át kell vizsgálniuk az elektronikus adatokat, és kizárólag a bűncselekményekhez köthető információkat tarthatják meg. Az elmúlt napok is bizonyítják, hogy nem a jégkármérséklőrendszer tehető felelőssé az országos asszáért, hangsúlyozta a Környezetvédelmi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a jéger jelenleg csak 4 nyugati vármegyében üzemel, mégis hullott ott csapadék, míg a leállított területeken sem esett mindenhol az utóbbi napokban. A minisztérium kiemelte, hogy a rendszer nem felhőoszlató, célja csupán a jégszemcsék méretének csökkentése, az asszá és a nyári zivatarok egyenetlensége pedig ennél jóval összetett meteorológiai folyamatok eredménye. Néhány egyszerű szabály betartásával könnyen megelőzhetjük a nyári utazások során az ételmérgezést és a gyomorrontást. A Nébik figyelmeztet, az 5 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten a baktériumok rendkívül gyorsan elszaporodnak, ezért útravalónak érdemes hűtést nem igénylő, kevésbé romlandó ételeket választani. Külföldi úti céloknál elengedhetetlen a készhigiénia, valamint a helyi csapvíz biztonságának ellenőrzése, miközben a nyers vagy nem megfelelően átsütött ételek fogyasztását kerülni kell. A világ 5 legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és összetett hangrendszere miatt jelent kiemelkedő kihívást. A magyar mellett a kínai, a klasszikus arab, a japán és a baszk szerepel a legnehezebb nyelveket tömörítő ötös listán.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Kacóval. Ez már a Turn the Lights Off.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Rádiója. És ez volt tőle az introvertált dal, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Laci üzenetével nyitom a második óránkat, aki Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot, drága anyukám, köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, nagyon szeretlek. Aztán Réka Bencinek üzeni, hogy bocsánat, hogy tegnap türelmetlen voltam, nem haragszom rád, és remélem, te sem rám, nagyon szeretlek. Judit pedig Tamásnak üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom, köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, és hogy veled minden nap szebb. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alex Warren, ez pedig a Fever Dream, a két órás élő esti kívánság.

0: Tilt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ruth Abigail Sákszent. Ez volt tőlük a Sugar Daddy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy én átadom a terepet Katának. Jön most vele a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba írjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Tudtad, hogy Debrecen utcáin augusztus 20-án közel 5 méter magas és 12 méter hosszú virágcsodák kelnek életre? Érkezik a debreceni virágkarnevál felvonulása, ahol több mint 1500 táncos és zenész kíséretében vonulnak végig a színpompás kocsik a Szent Anna utcától egészen a Nagyerdőig. Gyere el Debrecenbe és éld át ezt az ingyenesen megtekinthető, lélegzetelállító ünnepet! Szeretnéd tudni, hogyan harcoltak a dicső ősök, amikor még nem a gyenge wifi-jel jelentette a legnagyobb veszélyt? Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben most testközelből megnézheted a Mohács 500 kiállítást. Brutális fegyverek és igazi időutazás vár rád augusztus 29-éig. Ugorj fejest a történelembe!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Mónika üzeni Dávidnak, hogy ne haragudj rám a tegnapi vita miatt, nem akartam olyan dolgokat mondani. Fontos vagy nekem, szeretném helyrehozni. Aztán Bogi a párjának üzeni, hogy csak egy apró üzenet, hogy tud gondolni.

gondolok rád, hiányzol, és már nagyon várom, hogy hazaérj. Szeretlek. Attila pedig Zsuzsinak üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk, még mindig ugyanazzal a mosollyal nézek rád, mint amikor megismertelek. Hát, drága sunshine-osok, az üzenetek célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kygo és Khalid párosa. Ez a Save My Love, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Csak jó zene itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, Taylor Swift után érkeznek az este utolsó üzenetei. Ugyanis Enikő üzeni Robinak, hogy köszönöm, hogy a nehéz napokon is képes vagy mosolyt csalni az arcomra. Nagyon szeretlek. Aztán Zsófi üzeni Mártnak, hogy emlékszel arra a napra, amikor először találkoztunk? Én azóta is úgy érzem, hogy az egyik legjobb döntésem voltál. Józsi pedig a feleségének üzeni, hogy köszönöm, hogy 20 év után is ugyanúgy fogod a kezem. Boldog évfordulót, szerelmem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Rigárd és a Years and Years párosa. Ez a Hallucination. Kellemes.

0: Damiano David és Tylam. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, hiszen másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen indul a MixXL, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után érkezik majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 óra után pedig egy picit lelassulunk, ugyanis érkezik Edo de Nova, és egy jó kis Afro House szettet hoz magával. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
3: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
2: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feles még be, micsoda,
3: neked mit mutat?
2: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
3: igen, mennek... és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy,
2: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha a vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
3: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Mert ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
2: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik.
3: De
2: ha motorjogsid van, akkor
3: ugyanez.
2: A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
3: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésből balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Rendkívüli asszály intézkedésekről döntött a kormány. Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Rendkívüli asszályintézkedésről döntött a kormány a gazdák fizetőképességének megőrzésére, miután július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés. Az Agrártárca a szokásosnál korábban, már szeptemberben elindítja a kárenyhítési szuperelőleg kifizetését, ami mintegy 106 milliárd forintos azonnali forrást jelent 150 ezer gazdálkodónak. Ezen felül Magyarország mintegy 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hív le az Európai Unió válság alapjából a termelési költségek ellensúlyozására. Már az idén munkaszüneti nappá válhat december 24-e, amennyiben az országgyűlés ősszel elfogadja a munkás tanácsok és az egyenlő.hu jogszabálymódosítási javaslatát. A munkatörvénykönyvének módosításához mindössze egyszerű parlamenti többségre van szükség, így nincs szükség népszavazásra sem. A döntéssel a szenteste napja nem ledolgozandó szünnap lenne, ami azt is jelenteni, hogy mentesülnénk a december 12-ére tervezett szombati munkanap alól. Rekordot döntött a személyi kölcsönök piaca júniusban, a magyarok több mint 42 ezer szerződést kötöttek meg, ami munkanaponként átlagosan közel 2000 új hitelt jelent, derült ki a biztosdöntés.hu elemzéséből. Az új kihelyezések összértéke elérte a 156,5 milliárd forintot, míg az átlagos hitelösszeg 3,6 millió forint fölé emelkedett. A hitelezési boom hátterében a felpörgő online értékesítés, valamint az egyre kedvezőbb sok banknál már 10% alatti éves kamatok állnak. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság az acsai mini bölcsöde építése ügyében. A vizsgálat kiderítette, hogy a 8 fős intézmény kivitelezése közel 110 millió forinttal, vagyis 77%-kal haladta meg a szokásos piaci árat. A hatóság megállapította, hogy még a szomszédos településeken azonos tervek alapján 1,5 millió forintos négyzetméter áron épültek bölcsödék, addig acsán ez az összeg elérte a 2,6 millió forintot. Egyetlen év alatt több mint 8,5 millió köbméter ivóvizet sikerült megóvni a Microsoft egyik mesterséges intelligencián alapuló szivárgásérzékelő rendszerével. Ez a mennyiség egy akkora város teljes éves lakossági ivóvíz felhasználásával ér fel, mint Debrecen. A technológia a vízi közműhálózatok adatainak elemzésével mutatja ki a rejtett hálózati hibákat. A megoldás hazai alkalmazása különösen indokolt lenne, mivel Magyarországon a hálózatba táplált ivóvíz mintegy negyed de elszivárog, mielőtt eljutna a fogyasztóhoz. Japán cserebogarat találtak a magyar határ közvetlen közelében a szlovéniai Pince településen. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a kártevő kifejlett egyedei a szőlőt és a gyümölcsfákat, lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, csoportosan akár teljes tarrágást okozva. A nébik feromon csapdák kihelyezésével megkezdte a védekezést és kéri a lakosságot, hogy a gyanús egyedeket haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fok között mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs. Az sehol sincs. Hol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult MixXL, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszónknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire. A megújult MixXL, ami szól nála.

Lost Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultok. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B-tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben a

és a Vára Publik közösen az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't 108. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig, pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszó.

0: Móka és a Relax Tiki Tízim az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, tartunk egy másodperci szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk, az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

Aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözzetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat.

barátaitokra. Ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglak titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve

elgúnyult mixig szalam szólnálatok, kellemes estét kívánok mindenkinek az elmúlt 2 órában, pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: Az apa és a mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhető dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van, köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: megújult MixXL, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fauldnak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo de Nova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova!
2: 25 év. Meg annyi zene, felejthetetlen pillanat és közös emlék.
3: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
2: 25 éve szólunk hozzátok az autóban, a munkahelyen, otthon és életetek legfontosabb pillanataiban.
3: Nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz.
2: Most pedig eljött az idő, hogy együtt ünnepeljünk. Augusztus 20-án érkezik Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulija a Sóstó Gardenben. Egy színpadon a Sunshine FM kedvenc előadói közül DJ Nagsi, Dr. BRS, az Álmokfutók és az Éberkóma, valamint a Sunshine DJ. Egy este, amikor újra felcsendülnek a kedvenc zenéink. Egy este, amikor együtt lüktet a város. Egy este, amely rólatok, rólunk és az elmúlt 25 évről szól. Augusztus 20-án vár a Sóstó Garden. Részletek a Facebook eseményben.
3: Örökké emlékezz erre a napra.
4: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vágyd velünk valóra. További támogatóink Diffus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SL Lemezkereskedés.
2: Igazi meglepetést akarsz? Kérj dalt és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
4: 0620-316-3000.
5: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
6: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
4: A lemezjátszóknál.

is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a lemez

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

A megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást, sziasztok!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.